Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémbolog vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

gondolkodok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

másik jobb lehet, miért más az, miért nem én. Te szeress úgy, te szeress úgy.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Ismét eljött egy reggel, szép jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, június 22-e van, hétfő, jó 5 perccel vagyunk, 5:30 után kezdődik a mai vezetett műsorrész. Hát, ha pihentek, pihentek, ha nem, nem, most már itt van a hétfő, és kezdeni kell egy újabb munkahetet, amely egyébként több helyütt is most már elhozza magával az iskola lezárását, úgyhogy elkezdődhet ténylegesen a nyári szünet. Ez van, akinek öröm, van, akinek meg nem értelemszerűen, de bárhogy is van, mi itt leszünk önökkel a folytatásban, próbáljuk önöket tájékoztatni, meg szórakoztatni, hát velünk eltölthetik az időt, ha gondolják. A vezetett műsorrész este 7-ig tart, de 24 órán keresztül lehet bennünket hallgatni, és persze számítunk is figyelmükre, akár hozzászólásaikat is eljuttathatják hozzánk írásban, messengeren vagy e-mailben, szívesen olvassuk a visszajelzéseket, és akkor zenével folytatjuk tovább. Már is szép jó reggelt mindenkinek. Az időjárásról nem szóltam, nagy változás nincsen. Ugyanúgy meleg volt az éjszaka, 20 fok körüli a hőmérséklet, most figyelmeztetések vannak érvényben a határ mindkét oldalán a további meleg idő miatt. Hát ilyen kánikulai napokra kell készülnünk a folytatásban is. Tegnapra is ígértek zápor, zivatart, aztán legalábbis itt vidékünkön nem lett belőle semmi. Hát mára meg nem is mutat nagyon csapadékot az előrejelzés, úgyhogy lehet, hogy máma meg lesz, nem tudom. Változóan felhős, de nagyobb részt napos meleg időre készüljünk. 31-33 fok körüli maximum értékekkel. Meg sok-sok zenével várjuk önöket most a folytatásban. 6 órakor természetesen lesznek majd bővebb, frissebb információk. Most így 7 perccel, 5:30 után a zenéki a főszerep, a hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Jó reggelt mindenkinek!

0: szerencsét.
1: Hát nem riogatásképpen, de az egészségkalauz megint csak a hőségrekordokra figyelmeztet bennünket. Folyamatos, sőt fokozódó a szervezetünket érő hőterhelés, már sok embert érint a hőkifáradás, és a hőgörcsök veszélye továbbra is magas, az egyéb meteogyógyászati panaszok és súlyos keringési következmények száma. Sztrókok, infarktusok, trombózisok, rosszul létek kockázata, és sajnos egyre jobban oda kell figyelnünk. A legsúlyosabb hő egyensúlyi zavar a hőguta, egyre több embert érintő veszélyére. Ebben az extrém helyzetben különösen a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek, az idősek, krónikus betegek veszélyeztetettek, ha kiteszik magukat a tűző nap extrém hőterhelésének, nem csökkentik a szervezetük fizikális és mentális terhelését, nem isznak elég folyadékot, és nem gondoskodnak szervezetük felfrissüléséről, a folyamatos és erős hőterhelés megszakításáról. Ilyenkor a szédülést, fejfájást, egyre inkább zavartság, akár ájulás válthatja fel, megszűnik az izzadás, elszürkül a bőr, ilyenkor a szervezet feladja a védekezést, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, tényleg a családtagok egymásra figyeljenek oda, komolyan kell venni a hőegyensúly és keringési veszélyeket, írják, figyeljünk a környezetünkben érintett személyekre is, és hogyha kell, akkor hívjunk segítséget. Senkinek nem ajánlott a délkerüli órákban a tűző napra tervezni szabadtéri programot vagy tevékenységet, még a strandolóknak is fokozottan vigyázni kell a napszúrás és a leégés fokozott veszélyére. Extrém közeli lehet főleg a vízpartokon az UV-sugárzás, hát délutára záporok, zivatarok, felhőszakadás, viharos szél helyenként előfordulhat, de ez még inkább fülletté teszi a levegőt, ha lesz egyáltalán. Kritikus veszély, tovább ront az erősödő hőség a vezetői képességeinken, ezt írják, sokkal figyelmetlenebbek vagyunk, erősen lassulnak a reflexek, fokozott figyelem szükséges vezetés közben, indulás előtt szellőztessük, kihűtsük le az utasteret, lezárt autóban pedig senki nem maradhat, egy pillanatra sem, írják. Ma egyébként több órás napsütésre készülhetünk. Figyelmeztetés van érvényben záporok, zivatarok miatt, ezek pontos helyét nem tudják megállapítani, vagy előre megmondani, hogy hol lesznek, ezért is van az, hogy az egész országra figyelmeztetést adnak ilyenkor. Magasak lesznek a hőmérsékleti értékek, már most sem alacsonyak, 20 fok van odakint, napközben meg 30-35 fok várható. Hát ennél többet mit lehet még mondani, hétfő reggel van, talán ez még rátesz egy lapáttal, úgyhogy akkor most egy kicsit cinikusan, de jó reggelt mindenkinek, és jó rádiózás természetesen, mindjárt 3:46 lesz.

Névnapköszöntő a folytatásban, aztán 9 perc múlva 6 órakor friss információk. Június 22-én a Paulinák ünneplik névnapjukat, ez a Paula továbbképzése, amely pedig a Pál férfi névnői párja. A szlovén naptárban Ahác névnap szerepel, ez egy latin eredetű névből származik, és mellettük még köszönhetjük Akács vagy Ákos, Albin, ennek változatai Bóbita, Horácia, aztán Józsua, Józsué, Kriszta, Krisztabel, Krisztiána, Lambert, Paulin, Rozvita, Tamás, Tiván és Toma nevű ismerőseinket is. Ezek a nevek is szerepelnek a kalendáriumban. És még a születésnaposokat is köszöntjük természetesen. Kedves ünnepeltek, legyen olyan a napjuk, ami ennek szeretnék. Hétfő reggel van. Jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Időjárás. Hétfő reggel van, 6 óra, pontos idő, érkeznek már is a friss információk. Európa nagy részén hőségre számíthatunk a következő napokban is, írja az előrejelzés, úgyhogy vidékünkön is ez lesz a helyzet. A jelenlegi helyzetkép szerint változóan felhős az ég az ország felett. Lendva környékén 20 fok van, 20 fokot jelentenek Muraszombatból is, Maribor 22 fok, Jobbjana 19 fok, a Kredaricán 10 fok van, Koper környékéről pedig 20 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Ma eleinte derült időre készülhetünk, délután és este szórványosan előfordulhatnak zivatarok, helyenként megélénkül majd a keleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a tenger melléken akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Holnap is napos időre számíthatunk, délután helyenként előforduló zivatarokkal, viharokkal. A reggeli értékek 15 és 20 fok között lesznek, majd a napi maximuma pedig a maihoz hasonlóan alakulnak. Magyarországon is folytatódik majd a kánikula, már a reggeli értékek is 20 fok körüliek a legtöbb helyen. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban a minimumok 20-23 fok között alakulnak, a maximumok pedig 30-35 fok között várhatók. Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, majd délutára ígérnek megint gomoly felhőket, amelyekből elszórtan ki tudja, hol lesz majd eső. Most eszembe jut Gálvölgy János, aki úgy mondta az időjárás jelentést, hogy olyan időnk lesz, amilyen. Folytatódik tehát tovább a kánikula ezen a héten, gyakorlatilag felesleges is külön-külön a napokat elmondani. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja továbbra is nagyon magas tartományban alakul, úgyhogy az allergiások ettől szenvedhetnek, még a meleg mellett persze. Aztán a csalánfélék, az utifű, a szelídgesztenye és a hársvirágpora is megtalálható tüneteket okozó szinten a levegőben. Ami az orvos meteorológiát illeti, hétfőn sem jön front, továbbra is hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg ez a nagy meleg, de én úgy gondolom, hogy már az egészséges szervezet is nehezen viseli ezt a hosszabb ideje tartó helyzetet, ezt a nagy meleget, a hőséget. Ha tehetik, akkor maradjanak vagy tartózkodjanak hűs vagy hűtött helyen, és ne legyenek kint a tűző napon. Az UV-sugárzás extrém erős lehet, 10 és 16 óra között kerülni kell a tűző napon való tartózkodást. Ha mégis muszáj menni, akkor ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és ami még nagyon fontos, az a megfelelő folyadék utánpótlás.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, torlódik is már a forgalom a Steyr autópályán Körtinától Ljubljana felé, aztán a ljubljanai elkerülő úton Rudnik-Ljubljana Koper Center irányába. A Steyr autópályán pedig Szlovenska Bystrica és Szlovenska Konyice csomópontok között Ljubljana felé egy meghibásodott tehergépjármű akadályozza a forgalmat. Másról nem jelentettek egyelőre az útinfontól. Ennyit akkor röviden, balesetmentes közlekedés, szép napot mindenkinek! Hat óra 4 perc van, hallhatták a friss információkat, időjárás, útviszonyok és az utakra is rápillantottunk. Nagy változásra tehát az elmúlt napokhoz képest nem számíthatunk. Talán annyi, hogy eltelt a hétvége. Itt van előttünk egy újabb hét, kitartást mindenkinek, rádiózzanak velünk továbbra is.
2: Muravidéki Magyar Rádió. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
4: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn, 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez volt a Magna Cum Laude felvétele, 19:45 a pontos idő. Egy kis tovább gondolni való következzék így hétfő reggelre. A modern világ egyik legnagyobb félreértése talán az, hogy a boldogság egyenes arányban áll a pénzzel. Gyakran halljuk, hogy ha több pénzem lenne, boldogabb lennék, és talán első ránézésre ez logikusnak tűnik. A pénz biztonságot ad, lehetőségeket nyit meg, és kényelmesebbé teszi az életét. Mégis egy bizonyos ponton túl valami megváltozik. A pénz már nem hoz valódi elégedettséget, miközben egyre többet veszünk észre abból, ami hiányzik az időből. A szabad idő különös dolog, nem mérhető úgy, mint a pénz, nem halmozható fel ugyanúgy, és nem is visszafordítható. Ha egyszer eltelt, eltelt. Éppen ezért az értéke sokkal mélyebb, mint elsőre gondolnánk. A szabad idő nem csupán üres idő, hanem lehetőség. Lehetőség arra, hogy jelen legyünk, hogy kapcsolódjunk, hogy megéljük az életet, ne csak átrohanjunk rajta. Az emberi természet sajátossága, hogy könnyen hozzászokik a körülményekhez, ez a jelenség a pénz esetében különösen erős. Egy fizetésemelés eleinte örömet okoz, de hamar megszokjuk, és már nem jelent ugyanakkora elégedettséget. A vágyaink pedig alkalmazkodnak, mindig egy kicsivel többet szeretnénk. Ez egy végtelen kör, amelyben a boldogság folyamatosan egy lépéssel előttünk jár. A szabadidő ezzel szemben nem így működik. Az idő minősége nem csökken attól, hogy több van belőle, sőt, gyakran éppen az történik, hogy minél tudatosabban használjuk, annál többet ad. Egy nyugodt séta, egy beszélgetés, egy csendes délután, ezek nem kopnak el az ismétléstől, inkább mélyülnek. A pénz és a szabadidő közötti különbség leginkább abban mutatkozik meg, hogy mit tesznek velünk belül. A pénz gyakran a külvilágra irányítja a figyelmet. Mit tudunk megvenni, mit érhetünk el, hogyan látnak bennünket mások. A szabadidő viszont befelé fordít, lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal. A mai világban a szabadidő egyre ritkább erőforrássá válik. A folyamatos elérhetőség, a munkával kapcsolatos elvárások, az információ áradat mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az időnk szétesik. Nem csak az a kérdés, hogy mennyi szabadidőnk van, hanem az is, hogy milyen minőségű. A valódi szabadidő nem az, amikor csak nem dolgozunk, hanem az, amikor jelen tudunk lenni. Amikor nem a következő feladaton jár az eszünk, nem a telefonunkat nézzük, hanem egyszerűen ott vagyunk abban, amit csinálunk. Ez az állapot ma már szinte luxusnak számít, pedig valójában alapvető emberi szükségletünk. A kutatások is egyre inkább azt mutatják, hogy az élmények nagyobb boldogságot adnak, mint a tárgyak. Egy utazás, egy közös élmény, egy tanulási folyamat sokkal mélyebb nyomot hagy, mint egy újabb megvásárolt dolog. Ennek oka, hogy az élmények kapcsolódnak az identitásunkhoz, részei lesznek annak, akik vagyunk. A szabadidő lehetőséget ad ezekre az élményekre, időt ad arra, hogy kapcsolódjunk másokhoz, ami az egyik legfontosabb tényező a boldogság szempontjából. A mély emberi kapcsolatok nem alakulnak kis ijegységben, idő kell hozzájuk, figyelem és jelenlét. A természethez való kapcsolódás is ide tartozik, egy séta az erdőben, a kertben végzett munka, vagy akár csak az, hogy kilépünk a szabad levegőre, ezek mind olyan élmények, amelyek nem pénzbe kerülnek, mégis erősen hatnak ránk. A természet ritmusa lassabb, és ez a lassúság segít visszatalálni a saját belső egyensúlyunkhoz. A szabadidő nem csak pihenés, lehet alkotás, tanulás, fejlődés is. Azok a tevékenységek, amelyek örömet okoznak, gyakran nem hoznak közvetlen anyagi hasznot, mégis gazdagítanak. Egy hobbi, egy új készség elsajátítása, vagy akár egy egyszerű kézműves tevékenység is hozzájárulhat a belső elégedettséghez. A pénz és a szabadidő közötti egyensúly kérdése azonban nem egyszerű. A megélhetéshez szükség van anyagi forrásokra, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A probléma akkor kezdődik, amikor a pénz megszerzése minden mást háttérbe szorít. Amikor az időt feláldozzuk olyan célokért, amelyek végül nem hozzák meg a várt elégedettséget. Sokan csak később visszatekintve ismerik fel, hogy az idő volt az, ami igazán számított. Az elmulasztott pillanatok, a meg nem élt élmények nem pótolhatók, a pénz visszakereshető, de az idő nem.
Érdekes módon a szabadidő hiánya gyakran nem csak a túl sok munkából fakad, hanem abból is, hogy nem tudjuk jól használni azt, ami van. A figyelmünk szétaprózódik, és a rendelkezésre álló idő nem válik valódi pihenéssé. Ezért nem csak több időre van szükség, hanem tudatosabb jelenlétre is. A boldogság nem egy célállapot, hanem egy folyamat. Nem egyetlen nagy eseményből fakad, hanem sok apró pillanatból áll össze. Ezek a pillanatok pedig időt igényelnek, nem pedig pénzt. És talán itt érkezünk el a lényeghez, a pénz eszköz. Hasznos, szükséges, de önmagában nem ad értelmet az életnek. A szabadidő viszont lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk ezt az értelmet, hogy kapcsolódjunk, alkossunk, pihenjünk, és egyszerűen csak létezzünk. A régi idők emberei talán kevesebb anyagi javakkal rendelkeztek, de több idejük volt, több idejük a közösségre, a természetre, a családra. Ez nem romantikus idealizálás, hanem másfajta egyensúly. A mai világban ezt az egyensúlyt újra meg kell tanulni. Nem feltétlenül úgy, hogy lemondunk mindenről, hanem úgy, hogy tudatosabban választunk. Nem minden döntés pénzkérdés, sokkal inkább értékrend kérdése. A szabadidő nem pazarlás, nem haszontalan idő, éppen ellenkezőleg az egyik legértékesebb erőforrásunk. Az élet nem csak abból áll, amit elérünk, hanem abból is, amit megélünk. És végül talán egy egyszerű gondolat marad, amikor majd visszatekintünk, nem az fog számítani, hogy mennyit kerestünk, hanem az, hogy hogyan éltünk. Mennyi időt adtunk annak, ami igazán fontos. A szabad idő nem több, mint idő, de jól használva minden lehet az életben, gondolják tovább önök is.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, fél hét a pontos idő. A reggeli terepjáróban három összeállítással jelentkezünk. A Múzeumok Éjszakája program keretében a Lendvai Galéria Múzeum közintézet három rendezvényt szervezett. A Lendvai Várban szobrászati műhelymunkát tartottak gyerekeknek. A Lendvai Zsinagógában megnyitották a Lendva régi fényképeken című kiállítást, amely október közepéig lesz megtekinthető, és bemutatták az ugyanezzel a címmel megjelent könyvet. A Múzeumok Éjszakája című program Szara Köves zongora hangversenyével zárult. Az eseményről szóló beszámolónkban az új könyv megjelenésére és a kiállítás megnyitóra fektetünk hangsúlyt. Fehér Ilona összeállításából hallanak részletet.
3: A Lendvai Galéria Múzeum főmúzeológusa dr. Lendvai Kepe Zoltán 5 évet dolgozott a Lendva régi fényképeken című kiadvány elkészítésén. Az előzményekről és a munka folyamatáról így nyilatkozott.
4: Gyűltek a fényképek, próbáltuk összegyűjteni az adatokat, tehát, ahogy eddig is mindegyik fotós könyvről, amely vidékünkön készült, nagyon sok idő kellett, több évig készültek, úgy ez is, Isten igazából. Persze vannak ennek már előzményei is, tavaly a községi ünnep alkalmákor egy kis ízelítő volt a Lendvai régi fényképekből kiállítás a Kulturális Központ elősarnokában, sőt, polgármester egy naplót is kiadott, díszítve ezekkel a fényképekkel. Hát elég az hozzá, hogy nagyon komoly munka van mögöttünk, de hál' Isten elérkeztünk a célig. 59 személy intézmény vett részt a fotók gyűjtésében, vagyis hát keresett meg bennünket, vagy mi őket. Mintegy 800 régi fénykép gyűlt össze az adatbázisunkban, és hát ebből csináltunk egy nagy válogatást. Tehát a kiadványban 241 fotó van, a kiállításban valamivel kevesebb. Próbáltuk igazából nagyon megszűrni, tematikus köröket kialakítani, hogy élvezhető legyen, érthető legyen annak is, aki a zsinagógába eljön, és nem lendvai, és még megtekinti ezt a kiállítást.
3: A Lendva régi fényképeken című kiállítást Magyar János, Lendva község polgármestere és a kiadvány főtámogatója méltatta. Hangsúlyozta, hogy a régi fényképek nem csak az épületek, az utcák vagy a szokások változásairól mesélnek, hanem egy olyan közösség életéről is, amelynek elődeink és mi magunk is részesei vagyunk.
2: Megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az ünnepség során átadták rendeltetésének az új tűzoltógarást, az új tűzoltójárművet és az egyesület új zászlaját egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
5: A régi óvoda mögötti udvaron felsorakozó tűzoltókat és meghívott vendégeket Lucsics Dámir, a Völgyi Falusi Öte elnöke köszöntötte, aki a jeles jubileum kapcsán rádiunknak így szólt.
6: Hát Völgyi Faluban a tűzoltóság nagyon sokat jelent a közösségben, 135 tagunk van, az majdnem a falunak a egy harmada, és nagyon sokat is közreműködünk a helyi közösséggel, épp úgy itt Völgyifalból, mint Pincén, mivel a Pincén is tartsuk a operatív felkészülést, és hogyha visszatekintünk, hát 100 év az nem keves.
5: Az ünnepség nem csak a múltba tekintésről, hanem az egyesületre váró jövőbeni feladatokról is szólt. Ezek végzéséhez az elmúlt időszakban a völgyifalusi tűzoltók több dologgal is gyarapodtak. A részletekről Lucsics Dámir elnököt hallják.
6: Hát igen, az idén nem csak ünnepeljük a 100 éves évfordulónkat, hanem átvettük az új tűzoltógarást, amelyeket a Lendvai község építette, itten a régi óvodának az udvarán. Épp úgy átvettük az új tűzoltókocsit, a GVC 2-t. Nem kicsi beruházás volt, összesen kb. 340 ezer euróba került az egész investíció. A község vette az alvázat, mi meg a felszerelést, a önkötés tűzölt egylet vette bele. Épp úgy kicseréltük, mivel a régi ászlón hibás volt a dátum, 1924. Az a dátum volt ráírva a tűzoltóászról, de hát most az összes kutatások után, amit mire rájöttünk, az hivatalos egyletnek a alapító éve az 1926, és azért is ki is cseréltük a zászlót. Az is elég nagy investíció volt a számunkra, mivel körülbelül majdnem 10 000 eurót adtunk az új ászlóért, de hát a sok donátorokkal, meg a önkéntes adományokkal meg tudtok ezt vásárolni. Úgyhogy nagyon, nagyon meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy belejárult ebbe ezekbe a nagy investíciókba.
2: A gyertyánosi hímző szakkör 2006-ban alakult meg. A szakkör fennállásának 20. évfordulóját a tagok anyagaiból készített kiállítással, rövid kultúrműsorral és elismerések kiosztásával ünnepelték meg. A kiállításon nagyrészt az elmúlt egy évben készült anyagok láthatók, de becsempésztek néhány régebben hímzett darabot is. A jubiláló szakkör ünnepségéről és a kiállítás megnyitásáról Fehér Ilona hozott riportot, ebből hallanak részletet.
3: A szakkör működésének jelentőségéről és megalakulásáról Gönc Valpotics Elvirát, a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület elnökét kérdeztük.
7: Nagyon örülök neki, hogy ez a csoport kitartott 20 évig, sőt remélem, hogy tovább is fog működni. Ezt a hagyományt természetesen őrizni kell, és nagyon büszke vagyok a csoportra.
3: A jubiláló gyertyánosi hímzőszakkört a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet nevében Bacsi Zsuzsanna köszöntötte, hangsúlyozva a hímzések értékét.
8: Valahogyan értéket próbáltunk teremteni, és mondhatjuk így 20 év távlatában, hogy sikerült is, hiszen a régi hetési zalai hímzéseket sikerült visszahoznunk. Az elmúlt 4-5 évben ugye a viseleti tárgyakon megjelenik egy-egy motivum.
3: Az intézet elismerését Bukovec Rozália csoportvezető vette át, aki 2013-tól tartja össze a csapatot. Az elmúlt évekre így emlékszik vissza.
9: Hát szép emlékek vannak, mert hát nagyon jó család, úgy mondom, család vagyunk, megértjük egymást. Két hetente mindig van a kézimunka, viccelődünk, kicsit rajzolunk, kicsit varunk, egyik a másikának megmutogatjuk.
3: Hányan vannak a csoportban?
9: Hát úgy van, hogy 10 vagyunk, de 8 jártunk, de sajnos egy közülünk meghalt, itt hagyott bennünket, és most 7 járunk akkor így.
3: Az elmúlt 20 évben a szakkörnek 2 szakmai vezetője volt. Először Horváth Margit népi iparművész foglalkozott az ügyeskező asszonyokkal, 2018-ban pedig Fehér Andrea vette át a csoport szakmai vezetését, aki nagyon elégedett a tagok munkájával.
2: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona és Horváth Dávid összeállításait hallották 8 perccel múlt elfél 7.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Brian Adams énekelt az imént, 10 perc múlva 7 órakor pedig már Norris érkezik majd a friss hírekkel. A következő órában is várjuk Önöket, lesz majd kalendárium, lesznek zenék, friss információk és mezőgazdasági szaktanácsadás is, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament holnap rendkívüli ülést tart. A képviselők sürgősségi eljárásban vitatják meg a biometrikus adatok összehasonlításáról szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló uniós rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet, amely az uniós menekültügyi rendszer része. Ma a Belügyi és Közigazgatási Bizottság is megvitatja a törvényjavaslatot. A Gibanye Svoboda kérésére a képviselők ismét határoznak a parlamenti elnök testületének azon döntéséről, hogy rövidített eljárásban tárgyalják az állategészségügyi törvény módosítását. Ezzel a Resnica parlamenti csoportja egyértelműbben szeretné elhatárolni a kereskedelmi állatorvosi tevékenységeket az államiaktól. A mandátum választási ügyek között szerepel majd az a határozattervezet is, amelyben a demokraták parlamenti csoportja a parlamenti csoporthoz tartozó országgyűlési munkaszervek alelnökeinek kinevezését javasolja. Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán ér véget a tanítás a bizonyítványok kiosztásával, majd kezdődik a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt a fiatalok. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is. A szünidő alatt gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. A múlt héten 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványokat. A 2026-2027-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.683 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma a Magyar Országgyűlés újabb rendkívüli ülése. A kormányfő ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Holnap egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagról is szavazhatnak, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével. 13 órától a napirend előtti felszólalásokat, az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik, majd a parlament lefolytatja az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló indítványok vitáit is. Sport. Tadej Pogácsár újabb szakasz győzelmével ért véget tegnap az ötnapos svájci kerékpár körverseny. Három etap győzelem után az összetettben is az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa lett az első. Primož Roglič a nyolcadik helyen végzett. Pogácsár Barcelonában rajtol a következő kihíváson, július 4-én ugyanis Spanyolországban veszi kezdetét a három hetes Tour de France körverseny.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, az esti órákban helyi zivatarok alakulhatnak ki, többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul, az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenska Bistrica Jug és Szlovenske Konyice között, valamint Troján előtt a főváros felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Másfél perccel 4:48 után a kalendáriumból egy-két dolog, 1633-ból indulunk. Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonja nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül. Rómában hű katolikusként az inkvizíciós bíróság előtt vonta vissza nézetét a kopernikuszi tanokról. Az egyház, mivel veszélyeztetve érezte hatalmát, elutasította a természettudományt. 5. Pál pápa felszólította Galileit, aki matematikus, filozófus és csillagász volt, hogy ismerje el, tudományos nézeteit tévesek. Galilei heliocentrikus, azaz napközpontú világképe, amely szerint a Föld kering a nap körül, vagyis a Föld nem lehet a világegyetem középpontja, szükségesnek tartotta, hogy a Bibliát a természettudomány által bebizonyított tényekkel magyarázzák. A Szentszék eretneknek és dogmatikai tévedésnek tartotta ezt a nézetet, mivel az addigi vallási világképet is megkérdőjelezte, így hatalmi pozícióját veszélybe sodorta. Galilei ezek után visszavonultan folytatta kutatásait. 1632-ben jelent meg korszakalkotó munkája, Dialógus a két világrendszerről címmel, amelyben párbeszéd formájában közérthetően védte meg a kopernikuszi világképet. Már 1632-ben betiltotta az inkvizíció a könyvet, pert indítottak a szerzője ellen, és villájában házi őrizetbe vették. Aztán egy nagy ugrás. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését, amelynek építése mintegy 10 évig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig Gróf Széchenyi Ferenc. Az ott található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. Aztán 1934-ben Ferdinand Porsche tervező irodája szerződést kötött a Birodalmi Autóipari Szövetséggel népautó fejlesztésére és gyártására. Az úgynevezett Volkswagen Bogár prototípusát 1935-ben mutatták be. És 1992 Dél-Erdélyben a Hunyad megyei Vaskapuhágónál románok munkagéppel ledöntik Hunyadi János 1442-ben kivívott zajkányi győzelmének utolsó 1896-ban állított emlékművét. A 4 méteres öntött vas buzogányt 1993-ban az Osztrói tóban találták meg, és a Várhelyi Múzeumba mentették, onnan viszont ellopták 1994-ben. Néhány nevet is említsünk meg. E nap szülötte volt Wilhelm von Humboldt, ő porosz államférfi, korszakalkotó nyelvész és esztéta volt, aztán Erich Maria Remarque, német író, Billy Wilder amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer, a Legény lakás és a Van, aki forrón szereti is az ő nevéhez köthető. Érdekes, hogy a címek alapján sokszor jobban beugrik az embernek, mint a név alapján, hogy kiről is van szó. Aztán, de remélem a következő név ismerős lesz, Vörös Sándor magyar író, költő, drámaíró e nap szülötte, ahogy Klaus Maria Brandauer osztrák színész, rendező, Cserháti Zsuzsa magyar énekesnő, Meryl Streep többszörös Oscar-díjas és többszörös Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Graham Greene kanadai származású amerikai színész, Cindy Lauper amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő, és Knapik Tamás a Fiesta együttes gitárosa, zeneszerzője is e napon született. Aztán még 3 név. E napon hunyt el Judy Garland amerikai énekes és színésznő, Csík Tibor magyar ökölvívó volt, olimpiai bajnok, és meghalt Fred Astaire amerikai táncos és előadó művész e napon. Őket említjük a mai kalendáriumból. Ennyit akkor a teljesség igénye nélkül, 7:20 van, jönnek a zenészek, 7:30 után pedig friss információk.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!
2: MMR.
3: Időjárás. Még mindig meleg van, 7:30 a pontos idő, mondom, hogyha nem vették volna észre. 24 fokot mutatnak a hőmérők már itt Lendva környékén, 23 fokot mérnek Muraszombatban, Mariborban is, 20 fok van a fővárosban, Koper 21 fok, a Kredaricán pedig 11 fok van. Nagy rész derült az ég az ország felett, és így is marad a folytatásban, de délután és este szórványosan zivatarok is előfordulhatnak, helyenként a keleti szél fújhat. A legmagasabb értékek 23, illetve 29 és 33 fok között alakulnak, a tenger melléken akár 36 fok is lehet. Holnap is napos időre van kilátás, délután helyi záporokkal, zivatarokkal, akár viharokkal, helyenként a keleti szél fúj majd. A legalacsonyabb értékek holnap is a maihoz hasonlóan 15 és 20 fok között várhatóak, és a napi maximumok is a maihoz hasonlóan alakulnak majd, úgyhogy olyan nagyon nagy változás nem lesz az időjárásunkban. Minden napra mutatnak zápor, zivatart ide vidékünkre is, így volt ez a tegnapi napon is, így van ma is, és a holnapi napra is mutatják az esti órákra, de hogy lesz-e belőle valami, hát ez kérdéses, majd holnap kiderül. Ami Magyarország időjárását illeti, kánikula és záporok nyitják majd a hetet. Ma a több órás napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Egyébként nem lesz jelentős a légmozgás, de zivatarok környezetében feltámad a szél. A reggeli értékek most 23-24 fok körül alakulnak, Budapesten már 26 fok van, délután meg 33 fok várható. Ha megnézzük a mostani időképet, ami Magyarországot illeti, akkor hát az ország nagy részén a napsütés van, túlsúlyban a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, Berettyó, Újfalun és környékén, Debrecenből Nagyszalontáról jelentenek gyenge csapadékot, illetve esőt. Ott is elkel, de nálunk sem ártana már némi csapadék. Viszont nem nagyon számíthatunk rá, holnap is a napsütésé lesz a főszerep, délután kisebb gomoly felhők zavarhatják ezt meg, és elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. Pontosan hol? Majd kiderül, nem tudjuk. A hőmérséklet továbbra is magas lesz, 30-36 fok közötti értékekre készüljünk, hogyha lehet erre készülni. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakul, a csalánféléki, az utifűi, a szelídgesztenyé és a hársé is olyan szinten van, ami tüneteket okozhat az allergiásoknak. Azt írja az előrejelzés, hogy a következő 6-8 nap során egyre melegebb, nagyrészt száraz időre van kilátás, úgyhogy nem nagyon számíthatunk jelentősebb csapadékra. Növekszik az aszály, ez a helyzet, az ország nagy részén valószínűleg 5-10 mm alatt marad a várható csapadék mennyisége, így a talaj tovább fog száradni, és nő az aszály területi kiterjedése, és hát fokozódik annak mértéke, és ezt tapasztaljuk mi is odahaza a kertekben. Alapvetően mérsékelt lesz a szél, napközben helyenként megélénkül, zivatarok környezetében támadhat fel. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok fölött, többfelé 35 fok körül alakul, és légköri aszály várható, napközben ezt írják, a magas hőmérséklet mellett a relatív nedvesség napközben 40% körül lesz, majd nagyobb csapadék a következő két hétben nem valószínű. Úgyhogy nem jön front, marad a hőség, mindenkit megvisel most ez már, kellemetlen tünetek jelentkezhetnek, amit muszáj intézzenek el minél előbb, vagy halasszanak következő napra, illetve ha gond van, természetesen kérjenek segítséget. Ne legyenek a tűző napon 10 és 16 óra között extrém magas az UV-sugárzás, gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről, illetve hát a legjobb, hogyha kerülik a tűző napon való tartózkodást. erősítsék immunrendszerünket, ne feledkezzenek meg a folyadék fogyasztásáról, és az ásványi sókat, anyagokat is ilyenkor mindenképpen pótolni kell, mert különben nem sokáig fogjuk bírni. Ennyit még az orvos meteorológiáról, mindjárt ránézünk az utakra is.
2: Közlekedési hírek.
3: Átmenetileg előfordulhat zápor, zivatar, amíg ezek megérkeznek, addig tikkasztó hőségben autózhatunk, legyenek körültekintőek, türelmesek a volán mögé ülők ilyenkor, illetve megnő a reakcióidő, lassabban reagálunk, úgyhogy nehezebben vesszük az akadályokat, érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, megnövekedett egyébként a forgalom a reggeli csúcsidőszakban, és torlódások is vannak a Steyr autópályán, Drámlia és Szlovenske Konice között mindkét irányban, Lukovica felől Ljubljana felé, Vörtnikától Ljubljana felé, Unec és Posztolyna között Koper felé torlódik a forgalom, illetve a Dolenszkói autópályán is a főváros irányába. Akadályok is vannak a Steyr autópályán, Lukovica és Körtina között lezártak egy sávot, egy meghibásodott jármű miatt vezessenek óvatosan. Aztán a Trojanei kijáratnál Ljubljana felé egy teherautó hibásodott meg, és szintén egy kamion robbant le Szlovenska Bistrica és Szlovenske Konice csomópontok között a főváros irányába. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, vezessenek óvatosan, türelmesen, körültekintően, radarral Jutomer környékén számíthatunk, balesetmentes közlekedés. Jó napot! 5 perccel múlt el 7:30, ezek voltak a friss információk, némi zenével folytatjuk tovább, 3:48 körül pedig majd a mezőgazdasági szaktanácsadás következik.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A kertünkben megjelenő csalára általában ferde szemmel szoktunk nézni, főleg akkor, ha megcsípi csupasz lábunkat, kezünket, pedig ez a növény nem is olyan haszontalan gyomnövény, mint azt sokan gondolják. Növényvédelmi alkalmazása a kiskertben ugyanis rendkívül sokrétű lehet. Amint ránk köszöntenek a kánikulai napok, a levéltetvek biztos, hogy megpróbálják előzönleni kertünket, de akkor is jó szolgálatot tudnak tenni, ha különféle gombabetegségek ütik fel a fejüket. A csalánról mindenki tudja, hogy bárhol képes megtelepedni, s azt is, hogy csípése igencsak kellemetlen tud lenni. A levelein és a szárán lévő úgynevezett miricszőrök érintésre azonnal letörnek, és a bőrünkön égető fájdalmat okozó piros hólyagosság jelenik meg, ezért szedésekor mindig legyen vastag kesztyű a kezünkön. Szórósága miatt nem szeretjük, de ha belegondolunk abba, hogy mire is képes a kertben, akkor teljesen más szemmel kellene rátekinteni, hiszen kiváló rovarölő, gombaölő, atkaölő hatású szer, és képes erősíteni a növények immunrendszerét is. Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy rovarirtóként, csak kontaktszerként működik, ezért is kell a növényeket alaposan bepermetezni az oldatával. A belőle készült oldat a rovarok idegrendszerére hat, gátolja azok mozgását és táplálkozását. Elsősorban tetvek ellen szoktuk használni kiskerti növényeink esetében, de nem szeretik a bolhafélék, a közönséges takácsatkák, sőt, még a káposzta és az almamoly sem kedveli. A belőle készült oldat a káposztaféléknél alternária, a tökfélék családjába tartozó növényeknél a lisztharmat és alternária, a paradicsomnál a fitoftóra ellen lehet hatásos. Mindezek mellett, ahogy már mondtam, a csalán kivonatának rendszeres használata a növények számára immunerősítő is, kevésbé fogják megtámadni a betegségek és a rovarok. A csalálé tapadásának hatásfokát pedig narancsolajos készítmények segítségével növelhetjük, mivel az csökkenti a lé úgynevezett felületi hatásfokát, a szer általa jobban szétterül a növényen, ezáltal pedig jobban kiszárítja a lágy páncélzatú kártevőket, mint amilyenek a lisztecskék, atkák és a levéltetvek. Ahhoz azonban, hogy az előbb felsorolt tulajdonságokkal bírjon, muszáj hetente, két hetente, vagy beöntözésképpen, vagy permetezve oldatát használni. Amire ügyelni kell, hogy virágzás idején nem szabad alkalmazni. Tehát akár oldatként, akár permetléként használjuk, a csalán csodákra képes, rohamos növekedésre serkenti növényeinket, megváltoztatja az ágyás talaját. Vigyázni kell azonban arra, hogy használat előtt a csalánból készült elegyet hígítani kell, legalább tízszeresére, különben töményen gondot okozhat. Vannak azonban olyan növényeink is, amelyek nem kedvelik a csalánlével való öntözést. Ilyenek a pillangósok, mint amilyen a borsó, a bab, aztán a fokhagyma és a vöröshagyma sem kedveli a nitrogénben gazdag oldattal való kezelést. Ha a csalánlevelekből készült levet a zöldségek tövéhez öntjük, akkor nem szükséges szűrni. A levélmaradványokat is nyugodtan szétteríthetjük a talajra. Lehet, hogy kicsit büdös lesz, de nagyon hasznos. Amire ügyelni kell, hogy a csalánlevet sohasem szabad fémedénybe készíteni, csak műanyagban. Az ázalékot naponta meg kell keverni, hogy az elegyben minél több oxigén kerüljön bele, s elősegítse az erjedés folyamatát. Az erjedés szép időben igen gyorsan végbe megy, már néhány nap alatt felhasználható elegyünk keletkezik. Oldatunk akkor erjed majd ki teljesen, ha a színe besötétedik, már nem habzik, és a szaga is tompulni kezd. Innentől kezdve legjobb, ha a vödörre tető kerül, majd azt követően bármikor felhasználhatjuk. Ha permetezni kívánunk vele, akkor értelemszerűen át kell szűrni az oldatot, Ha azonban beöntözésre kerül, akkor csak a hígításra kell figyelnünk. Permetezésre kevésbé kell hígítani, beöntözésre azonban 1:10 aránya legmegfelelőbb. Egyes biotermesztők mulcsozásra is ajánlják, természetesen akkor nem virágzó magot hozó növény kerüljön a paprika vagy paradicsom alá, hanem még egészen fiatal növények, amelyek még nem kötöttek magot. S amire még ügyelni kell, hogy gyökérmaradvány se legyen a növényeken, mert akkor könnyen megtelepszik ott is, ahol nem akarjuk. A csalánt ilyen esetben szalmával is keverhetjük. Kedves hallgatóink, a csalán nem csak növényeink számára gyógyhatású, hanem bizony nekünk, embereknek is szolgál néhány jó tulajdonsággal. Dédszüleink sok esetben használták reuma, köszvény ellen, külsőleg és tea formájában is, hiszen köztudottan jó vesetisztító és bizony hatással van a vérnyomásra is. Egyesek pedig esküsznek a fiatal levelekből készített leves vagy főzelék finomságára is. No, ez utóbbit, jó magam, még nem próbáltam ki.
2: M.E.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart. A parlament ünnepi ülésére szerdán este 8 órakor kerül

0: sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke lesz. A szlovén himnuszt a parlamenti kvórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Sternád énekesnő gazdagítja Blaus Ausenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök, Janez Jánsa miniszterelnök és Marko Lotrics az államtanács elnöke. A zászlósok is jelen lesznek az ülésen. Ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart délután 4 órakor. Zorán Stevanovics és Natasha Pirc-Muszár is megerősítette részvételét az ülésen. A függetlenség első éveiben Szlovénia magas inflációval küzdött. 5 évbe telt, mire a fogyasztói árak éves növekedése 10% alá esett, majd további 10 évbe telt, mire 2% alá csökkent. 2025 végére az árak körülbelül 2210%-kal voltak magasabbak, mint 1991 közepén. Mivel az árakkal együtt a bérek is emelkedtek, Szlovéniában a legtöbb ember ma többet engedhet meg magának, mint a függetlenség elnyerésekor. Még 1991-ben egy átlagos havi nettó bérért 397 kg kenyeret lehetett vásárolni, tavaly már 417 kilót. A vásárlóerő más alapvető élelmiszerek, például a burgonya, a cukor, az olaj, a liszt és a hús esetében is nőtt. 1991-ben egy átlag fizetésért 787 kg burgonyát lehetett vásárolni, de 2025-ben ez az összeg 1741 kg-ra volt elég. Néhány hónapon belül újabb közlekedési korlátozások léphetnek életbe Észak-Olaszországban. A jelenlegi tervek szerint 2026. október 1-től az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát is korlátozhatják 4 régió több nagyvárosában. Az intézkedés Piemontot, Lombardiát, Emilia-Romagnát és Venetót érinti. A szabályozás elsősorban a 100 000 lakosnál népesebb településekre vonatkozik, így többek között Milánóban, Torinóban, Velencében és Veronában is változásokra kell készülniük az autósoknak. A pontos előírások nem mindenhol lesznek azonosak. A dízelautó korlátozása nem új kezdeményezés. Az Európai Bizottság már évek óta bírálja Olaszországot a levegőminőségi határértékek rendszeres túllépése miatt. Brüsszel 2014 óta 3 kötelezettség szegési eljárást is indított az ország ellen a légszennyezettségi előírások megsértése miatt. Sport. Jánya Garnbret falmászó tegnap Innsbruckban elérte az 50. világkupa győzelmét a világszériában rendezett versenyen. A kétszeres olimpia és 10-szeres világbajnok Garnbret mellett Rozárikár az 5., míg Luka Potocsár a verseny 6. eredményét hozta a tegnapi döntőben.
1: Időjárás.
0: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, az esti órákban helyi zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul, az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenske Konyice előtt a főváros felé is. Baleset miatt akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma, Povodje és Smartno között Ljubljana felé.
2: MN.

5 perc elmúlt el 8:30, itt vagyunk a kánikula közepén, és vízpartra vágynak sokan, nagyon sokan, és a gyógyfürdőket is felkereshetik, már ilyenkor legtöbben mondjuk Magyarországra, Szlovákiára, Csehországra gondolnak, viszont a Balkánon létezik egy kevésbé ismert fürdőváros, amely különleges termál forrásaival még a tapasztalt utazókat is meglepeti. A szerbiai Josanička Banja nem csak a nyugodt környezetével, hanem rendkívül forró gyógyvizével is kitűnik a régió fürdőhelyei közül. Szerbia egyik kevésbé ismert fürdővárosa ez, ahol Európa legforróbb termálforrásai találhatók akár 78 Celsius fokos vízhőmérséklettel. És akkor ismerkedjünk meg vele egy kicsit közelebbről. A gyógyfürdők nem csak kikapcsolódás szempontjából ideálisak, hanem a különböző mozgásszervi fájdalmainkon is segíthetnek. A Kopaonik hegység lábánál fekvő település egyszerre kínál természetközeli kikapcsolódást, gyógyfürdős élményeket és történelmi látnivalókat, miközben megőrizte azt a békés hangulatot, amelyet a népszerű európai fürdővárosokban egyre nehezebb megtalálni. Josanička Banja legnagyobb különlegessége kétségkívül a termálvíz. A településen több forrás is található, amelyek hőmérséklete 36 és 78 Celsius fok között mozog. A legfőbb források nem csak Szerbiában számítanak különlegesnek, hanem európai összehasonlításban is kiemelkednek. Az itt található víz ásványanyagokban gazdag, és a helyiek évszázadok óta használják fürdésre és regenerációra. A termál források jelentősége olyan nagy volt, hogy már az ókorban is ismerték őket. A történészek szerint a térség gyógyvizeit már a római korban használták, a későbbi évszázadokban az Oszmán Birodalom uralma alatt is fontos fürdőhely maradt a település. Ennek emléke a mai napig látható a régi török fürdő a hamam formájában. Bár az épület az idők során többször is átalakult, jól mutatja, hogy a gyógyvizek milyen hosszú múltra tekintenek vissza ezen a vidéken. A helyiek büszkék erre az örökségre, és a település identitásának ma is meghatározó része a termálvíz. Josanička Banja a Kopaonik hegység közelében található, amely Szerbia legismertebb hegyvidéki régiója. A hegységet sokan elsősorban téli sportközpontként ismerik, a környék azonban egész évben vonza a természetkedvelőket. A fürdővárost erdők, hegyi rétek és patakok veszik körül. A levegő tiszta, a környezet csendes, ezért a település ideális célpont lehet azok számára, akik a városi nyüzsgés helyett nyugodt kikapcsolódásra vágynak. A környék éghajlata kellemes, különösen a nyári hónapokban, amikor a hegyvidéki környezet enyhíti a forróságot. A termálfürdőzés mellett a környék számos szabadtéri programot is kínál. A hegyvidéki utak kiváló lehetőséget nyújtanak túrázásra, a környező erdőkben pedig hosszabb kirándulásokat is lehet tenni. A természetkedvelők számára különösen vonzó lehet a Kopaonik Nemzeti Park közelsége, amely Szerbia egyik legjelentősebb védett területe. A park gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik, valamint számos kilátópont és turista út található a területén. A környék nem csak természeti, hanem kulturális szempontból is gazdag. A településtől viszonylag rövid távolságra található a Studenica kolostor, amely Szerbia egyik legfontosabb középkori műemléke. Az épület együttes az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, és a szerb ortodox kultúra kiemelkedő emlékének számít. A kolostor fehér márványból épült temploma és különleges freskói évente számos látogatót vonzanak. Mégis a hely, Josanička Banja egyik legnagyobb előnye, hogy még nem vált a tömegturizmus célpontjává. Míg Európa legismertebb gyógyfürdőiben gyakran hosszú sorokkal és zsúfolt medencékkel találkozhatunk, addig itt jóval nyugodtabb környezet fogadja a látogatókat. A település megőrizte kisvárosi hangulatát, és a vendégek közelebb kerülhetnek a helyi kultúrához és életmódhoz is. Éppen ez a nyugalom teszi vonzóvá azok számára, akik a pihenés mellett valódi kikapcsolódásra vágynak. A Balkán számos kevésbé ismert kincset rejt, a Josanička Banja kétségtelenül közéjük tartozik. A rendkívül forró termálforrások, a hegyvidéki környezet, a történelmi emlékek és a természet közelsége együtt olyan úti célt alkotnak, amely sokkal több figyelmet érdemelne,
akik szeretnek új helyeket felfedezni, és szívesen elkerülik a zsúfolt turista paradicsomokat, azok számára ez a szerbiai fürdőváros különösen izgalmas választás lehet. Aki egyszer ellátogat ide, könnyen megértheti, miért tartják sokan a régió egyik legjobban őrzött titkának.

Még egy kis zene ebben az órában, 9 perc múlva, 9 órakor pedig már a következő híreket hallgathatják meg az MMR-en. Számítunk figyelmükre a folytatásban is. Ha van idejük, lehetőségük, maradjanak velünk.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Eurostat által készített előrejelzések eredményei szerint Szlovéniában 2100-ban várhatóan körülbelül 1.905.000 lakos lesz, ami 11%-kal kevesebb, mint 2025-ben, a SURS adatai szerint. A várhatóan magasabb születési arány ellenére a lakosság egyre idősebb. Szlovénia lakosságának száma várhatóan körülbelül 2029-ig növekedni fog, majd ezt követően lassan csökkenik. Az előrejelzések szerint 2100-ban 6300 több bevándorló lesz Szlovéniában, mint az elvándoroltak aránya. Ez körülbelül negyedével kevesebb, mint a külföldről Szlovéniába irányuló migráció növekedése 2025-ben. A jövőben Szlovéniában az általános termelékenységi ráta várhatóan többnyire egyenletesen emelkedik, és 2100-ra eléri az 1,61-es értéket. A születéskor várhatóan élettartam is emelkedni fog.

0: A SURS adatai szerint a 2100-ban Szlovéniában született fiúk várhatóan 89 évig, a lányok pedig 92 évig élnek majd. Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában. Szakértők szerint azonban a helyezés romlása nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna. Az idei jelentés szerint a horvátországi fürdővizek 86%-a kapott kiváló minősítést, miközben ez az arány az elmúlt években rendszer szint meghaladta a 95%-ot. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A két kategória között jelentős a különbség. Horvátország a tengerparti fürdővizek alapján a 14., az édesvízi fürdőhelyek alapján viszont csak a 22. helyen áll a vizsgált országok között. Svájcban lezárult az amerikai-iráni tárgyalások első fordulója, amelyen a felek több megállapodást is kötöttek. Irán közlése szerint feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat, és a külföldön zárolt eszközöket is visszakapták. Washington azonban egyelőre nem erősítette meg ezt az információt, jelentette a CNN. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter az X-en közölte, hogy az iráni kőolajra kivetett szankciókat feloldották, a külföldön zárolt iráni vagyon egy részét pedig felszabadították. Emellett egy nagyszabású újjáépítési és fejlesztési tervet is elindítottak Irán számára. A zárolt eszközökről és a fejlesztési programról további részleteket nem közölt. A CNN megkereste a Fehérházat a tárgyalások kapcsán, de egyelőre nem kapott érdemi választ. Sport. Sikeresen fejezte be szereplését az Európa Liga rendes részében a szlovén női röplabda válogatott. A Skopjeben rendezett harmadik tornán Horvátország után tegnap 3-0-ra verte az Észak-Macedón csapatot, és az elődöntőbe jutottak Alessandro Orefice védencei. A legjobb négy csapat között Szlovákia lesz a szlovén válogatott ellenfele.
1: Időjárás.
0: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, az esti órákban helyi zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénköl a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul, az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr stráda forgalma, Dramnye és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Tepanye és Golorebro előtt a főváros felé. Akadozik a tenger melléki pályaforgalma is, Unec és Posztojna között Koper felé, és kamionok várakoznak a Karavankák alagút előtt Ausztria felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal úszunk egy kicsit az árral, ami frissítőleg fog hatni, hiszen itt van a magyar Blaha Louisiana alternatív rockzenekar május végén megjelent kislemeze. A dal egy karneváli hangulatú, lendületes alkotás, amely egyszerre hordozza a zenekarra jellemző dallamosságot és egyfajta világvége életérzést is. A dal szövegét Soblocker Barbara jellegzetes hangja kelti életre, és már a kezdő sorok is jól átadják a dal atmoszféráját. És hogy miről szól az úszunk az árral? Nos, alapvetően az elkerülhetetlen változások elfogadásáról, vagy éppen az elengedésről, a bizonytalansággal való megbékélésről szól, amelyet egy világvége hangulatú mulatság keretébe foglalt a zenekar. A cím és a refrén is arra utal, hogy vannak bizony helyzetek, amikor nem érdemes a sors ellen harcolni, az ember néha kénytelen feladni az irányítást, és egyszerűen csak hagyni, hogy az események magukkal ragadják. A dal azonban nem egy kétségbeesett, inkább egy beletörődő és felszabadult dalocska lett. Azt az érzést közvetíti, hogy ha már nem tudjuk megállítani a folyamatokat, legalább éljük meg a pillanatot azzal, aki fontos számunkra. Érkezzen most itt a napi frissben a Blaha Louisiana és az úszunk az árral.

áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Hétfő délelőtt van egy-két programajánló itt a tarsójunkban, úgyhogy ezekkel megyünk tovább a folytatásban, így 2 perccel fél 10 után. Az Államiság napja központi községi ünnepségét tartják meg június 24-én szerdán, este 7 órakor itt a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. Ünnepi beszédet mond Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere. Az Államiság napja alkalmából a szabadtéri színpadon Balett a Csillagok alatt című balettkoncert kerül bemutatásra. Mindenki sok szeretettel várnak tehát erre az ünnepségre, az Államiság napja alkalmából 35. évvét ünnepli tehát. Az ország majd szerdán lesz az ünnepi este 7-kor, aztán szombati már a következő program, lehet rá tervezni, ez nem más, mint a Völgyi Falu nap, amelyet 19. alkalommal tartanak meg szombaton délután, illetve már délelőtt elkezdőnek a programok, de a kulturális program délután lesz majd, de menjünk sorjában, az Asuerdőn tartják meg természetesen a Völgyi Falusi futballpályánál, főznek majd Bográcsban, 9 órakor elkezdik már ezt, hogy aztán az érkezőknek jusson mi a tányérra. Lesz kispályás foci torna is 10 órától, egésznapos program 11 órától a gyerekeknek, a kulturális program tehát 1 órakor kezdődik, 17 óra után pedig zenés szórakozással várják önöket az Asuerdőn a 19. Völgyi Falu napon, most szombaton, június 27-én. Aztán tartanak egy érdekes programot, Rókajárás címmel, ez egy kerékpáros kaland a Hetésben. A találkozó lentiben lesz a Pörgölini pékség előtt a rókánál, ugye tudják, ez a virágokkal díszített rókaforma. 13:30 lesz a gyülekező, a találkozó 14:00 indulnak majd el, onnan lentiből, aztán közben is lehet természetesen csatlakozni hozzájuk. Megállnak majd, illetve körülbelül 15:00 érkeznek Kálmaházára, a Kamovci Zoo nyitó napjára, a belépő itt önkéntes adomány. Aztán lesz majd frissítőpont is, ahogy tovább haladnak a Hetés Barátság Park felé, és aztán Bödeháza majd az úti cél. Lesznek szoboravatások is Szent István lakon és Bödeházán, 16:30 tájékán körülbelül, ezt úgy pontosan most nem lehet még megmondani, de 17 órakor nyitják meg a rókajukat, ezt írják még a programban. És a végén persze visszaérkeznek majd a kiindulási pontra, lentibe, illetve hát ki hol csatlakozik hozzájuk. A gyerekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt ezen a kerékpáros túrán, kiránduláson. Szlovéniában jó tudni, hogy a gyerekeknek kötelező a kerékpáros sisak, de mindenki másnak is javasolt és ajánlott. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, és kép- és videófelvételek készülnek közben, úgyhogy erre is számítson, aki részt vesz rajta, tehát lentiből indulnak Kálmaháza, Bödeháza érintésével, a rókajuk megnyitásán vehetnek részt mindazok, akik elmennek erre az állati kerékpáros kalandra szombaton délután. Aztán van még itt egy szombati program, ez pedig a Kisvasút napja Csömödérben. Természetesen lentiből, Csömödérből, Lent és Csömödér között közlekedni fog majd a Kisvasút, gőzmozdonyos, dízelmozdonyos járatok is lesznek, kis tolmács érintésével járnak a települések között. 11 óra 10 perckor, hogy pontosak legyünk, a TMK Rock Band koncertjére kerül sor, de a járatok mellett lesz majd vasútmodell, koncert, kézműves foglalkozás, népi játékok és arcfestés is, próbálnak mindenkinek kedvezni. És bízunk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz majd a kinti programokhoz, és bízunk benne, hogy valami hűsítő pont is lesz majd, mert ha így folytatódik tovább, akkor ki fogunk tikkadni teljesen. Ennyit akkor egyelőre a programokról itt vidékünkön. Zenével folytatjuk tovább, 6 perccel múlt el fél 10.

Egy-két program következzék még a Liszt intézet leveléből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap Rubik kocka kirakó versenyt tartanak. A Liszt intézet a Rubik Klub Szlovénia együttműködésével minden évben szervez közösen egy Rubik kocka kirakó versenyt. Idén most hétvégén, szombaton és vasárnap a Ljubljana Blind and Big Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a versenyzők. A rendezvényen különböző megoldási stílusokat láthatnak, majd beleértve a hagyományos gyors kockázást, aztán a vakon történő megoldást és az egykezest, valamint a 6x6x6 és a 7x7x7 kockákat is. Ha gondolják, érdeklődnek a dolog iránt, akkor menjenek el Ljubljanába a Liszt intézetbe hétvégén, nézzék meg, hogy ki tudja a leggyorsabban, legügyesebben kirakni a híres magyar találmányt, a Rubik kockát. Június 27-28, szombat-vasárnap 9-től 18 óráig tart a program majd a Liszt intézetben. Aztán idén 62. alkalommal rendezik meg Szlovénia legrégebbi folklór fesztiválját, a Jurjevanje Fesztivált Bela Krajina régióban, amelyre idén meghívást kapott a magyarországi Somogy táncegyüttes is Kaposvárról, úgyhogy ők is fellépnek majd Csörnomelyben. A fesztivál alatt a magyar táncegyüttes és zenekara pénteken, szombaton és vasárnap is fellép majd több helyszínen. A részletes program a neten található, tehát most június 26-27-28, péntek, szombat, vasárnap Csörnomelj a helyszín. 62. alkalommal tartják meg ezt a fesztivált. És még egy program, a Kaláka Fesztivál, ez Egerben van, az egyik legismertebb magyar összművészeti rendezvény, amelyet minden évben Egerben rendeznek meg. A fesztivál középpontjában a népzene, a világzene, a költészet és az irodalom áll, de színházi és gyerekprogramok is színesítik a kínálatot. A családias hangulatú eseményben ismert magyar előadók és együttesek lépnek fel, miközben kézműves foglalkozások és közösségi programok is várják a látogatókat, és szintén a Liszt intézet ajánlja. A június 25-től 28-áig megrendezésre kerülő 46. Kaláka Fesztivált Egerben az érdeklődőket szeretettel várják. A program ajánlatok után zenékkel folytatjuk. 1 perccel múlt 3:40, 10 órakor jövünk a következő hírekkel.

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament holnap rendkívüli ülést tart. A képviselők sürgősségi eljárásban vitatják meg a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló uniós rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet, amely az uniós menekültügyi rendszer része. Ma a belügyi és közigazgatási bizottság is megvitatja a törvényjavaslatot. A Gibanye Svoboda kérésére a képviselők ismét határoznak a parlamenti elnök testületének azon döntéséről, hogy rövidített eljárásban tárgyalják az állategészségügyi törvény módosítását. Ezzel a Resnica parlamenti csoportja egyértelműbben szeretné elhatárolni a kereskedelmi állatorvosi tevékenységeket az államiaktól. A mandátumválasztási ügyek között szerepel majd az a határozott tervezet is, amelyben a demokraták parlamenti csoportja a parlamenti csoporthoz tartozó országgyűlési munkaszervek alelnökeinek kinevezését javasolja. Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán véget ér a tanítás a bizonyítványok kiosztásával, majd kezdődhet a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt a fiatalok. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is. A szünidő alatt a gyermekfelügyelet is biztosított. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló, és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet.

0: A múlt héten 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványukat. A 2026-27-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban, eddig 23.683 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma a Magyar Országgyűlés újabb rendkívüli ülése. A kormányfő ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Holnap egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagról is szavazhatnak, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével. 13 órától a napirend előtti felszólalásokat, interpellációk, azonnali kérdések és a kérdések követik, majd a parlament lefolytatja az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló indítványok vitáit. Sport. Tadej Pogácsár újabb szakasz győzelmet ért. Tadej Pogácsár újabb szakasz győzelmével véget ért tegnap az ötnapos svájci kerékpár körverseny. Három etap győzelem után az összetettben is az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa lett az első. Primož Roglič a nyolcadik helyen végzett. Pogácsár Barcelonában rajtol a következő kihíváson, július 4-én ugyanis Spanyolországban veszi kezdetét a három hetes Tour de France körverseny.
1: Időjárás.
0: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, az esti órákban helyi zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul, az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Muraszombat és Vucjavász között Maribor felé. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Tepanye és Golorebro előtt Ljubljana felé is. Úgy szintén akadozik a tenger melléki pálya forgalma Unec és Posztojna között Koper felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria irányában.

go. It ain't no country club either.

3 perc elmúlt 10:30, folytatjuk tovább mindjárt zenékkel, de a további tartalomról is szóljunk. 11 órakor jönnek majd a következő hírek, 11:45 után pedig a Podgyász újabb része, ugye ez egy nyári sorozat itt az MMR-en. Aztán még némi zenét hallgatunk dél előtt, meg el is búcsúzunk majd, hiszen déltől jön majd a Krónika és a délutáni csapat. Délután 3-kor lesz majd terepjáró, legalább 2 összeállítással, ezek témája a következő. A Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács és a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanács ma együttes ülést tart Csrensovcin. A tanácskozás központi témája a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének tervezete, ahol a résztvevők részletes tájékoztatást kapnak a dokumentum előkészítésének jelenlegi szakaszáról. Erről majd Horváth Dávid számol be. Aztán itt a nyár, amely sokakat csábít majd a tengerhez, a tavakhoz és a hegyekbe, de a gondtalan vakációra számítva nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyár számos kockázatot is tartogat. Különösen a felnőtteknek kell tisztában lenniük azokkal a veszélyekkel, amelyek a gyerekekre leselkednek, miközben gondtalanul élvezik a vizet és a napsütést, hogy mindez mit takar, majd elmondja Szabó Márk a mai terepjáróban. Délután 3 órától, tehát ezekkel a témákkal várjuk Önöket. További jó rádiózást!

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd dettom, mint egy fesztipét. Feltöltelek én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghívsz.

Ha már a nyár, a víz és a napsütés szóba került az imént, akkor a vizekre nézzünk rá egy kicsit. Elsőként az Adria az első állomás. A sok napsütés mellett délután többfelé erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezekből zápor, zivatar kialakulhat, a szél ezek környezetében feltámad majd. A csúcsőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Igazi strandidőre lehet tehát számítani. A tengervíze Splitnél 24 fokos, Pulánál 27 Celsius fok. 27 fokos egyébként a Balaton is, ahol a délelőtti órákban csak nem zavartalan napsütés várható, később pedig a régióban helyenként megnövekedhet a felhőzet, amelyekből zápor, zivatar kialakulása nem kizárt. Helyenként megélénkülhet a szél, 33-34 fokra lehet számítani egyébként, ennyi lesz a levegő hőmérséklete, és mindenütt írják, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, de még jobb, ha kerülik a tűzőnapon való tartózkodást, és a folyadékpótlásról sem feledkezzenek meg. Jó 10 perc múlva 11 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán, ahogy már említettük korábban a tartalmat, mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart. A parlament ünnepi ülésére szerda este 8 órakor kerül sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke lesz. A szlovén himnuszt a parlamenti kvórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Sternád énekesnő gazdagítja Blaž Ausenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök, Janez Jánsa miniszterelnök és Marko Lotrich az államtanács elnöke is. A zászlósok is jelen lesznek az ülésen. Ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart délután 4 órakor. Zorán Stevanovics és Natasha Pirc-Muszár is megerősítette részvételét az ülésen. A függetlenség első éveiben Szlovénia magas inflációval küzdött. 5 évbe telt, mire a fogyasztói árak éves növekedése 10% alá esett, majd további 10 évbe telt, mire 2% alá csökkent. 2025 végére az árak körülbelül 2210%-kal voltak magasabbak, mint 1991 közepén. Mivel az árakkal együtt a bérek is emelkedtek, Szlovéniában a legtöbb ember ma többet engedhet meg magának, mint a függetlenség elnyerésekor. Míg 1991-ben egy átlagos havi nettó bérért 397 kg kenyeret lehetett vásárolni, tavaly már 417 kg-ot. A vásárlóerő más alapvető élelmiszerek, például a burgonya, a cukor, az olaj, a liszt és a hús esetében is nőtt. 1991-ben egy átlag fizetésért 787 kg burgonyát lehetett vásárolni, de 2025-ben ez az összeg 1741 kg-ra volt elég. Néhány hónapon belül újabb közlekedési korlátozások léphetnek életbe Észak-Olaszországban. A jelenlegi tervek szerint 2026. október 1-től az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát is korlátozhatják 4 régió több nagyvárosában. Az intézkedés Piamontot, Lombardiát, Emilia-Romagnát és

0: Venetót érinti. A szabályozás elsősorban a 100 000 lakosnál népesebb településekre vonatkozik, így többek között Milánóban, Torinóban, Velencében és Veronában is változásokra kell készülniük az autósoknak. A pontos előírások nem mindenhol lesznek azonosak. A dízelautók korlátozása nem új kezdeményezés. Az Európai Bizottság már évek óta bírálja Olaszországot a levegőminőségi határértékek rendszeres túllépése miatt. Brüsszel 2014 óta 3 kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen a légszennyezettségi előírások megsértése miatt. Sport. Janja Garnbret falmászó tegnap Innsbruckban elérte az 50. világkupa győzelmét a világszériában rendezett versenyen. A kétszeres olimpia és 10-szeres világbajnok Garnbret mellett Rozarekar is 5., míg Luka Potocsár a verseny 6. eredményét hozta a tegnapi döntőben. Időjárás. Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Az esti órákban helyi zivatarok alakulhatnak ki. Többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul. Az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
0: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Muraszombat és Vucsjavász között Maribor irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Tepanje és Golorebro előtt is a főváros felé. Szintén akadozik a forgalom a tengermelléki pályán, Unac és Posztojna között Koper felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: az élet súlya, a világ gondja.
1: Podgyász. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Magyarországi barangolásunk során ezúttal az ország nyugati kapujába, Sopronba látogatunk. Ez a város egyszerre őrzi a rómaiak örökségét, a középkor hangulatát és a modern történelem fontos emlékeit. Sokan a tűztoronyról vagy a soproni borokról ismerik, de hamarosan kiderül, hogy ennél jóval több érdekességet rejt. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia, Flóra!
3: Szia, Inesz! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Sopront a leghűségesebb városként emlegetik. Ezt a jelzőt szinte mindenki hallotta már, de talán nem mindenki tudja pontosan, honnan ered. Miért nevezik Sopront a leghűségesebb városnak?
3: Sopront azért nevezik a leghűségesebb városnak, mert 1921-ben a város és környéke népszavazáson dönthetett arról, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz szeretnének tartozni, és a szavazók többsége Magyarország mellett tette le a voksát, és Sopron és környéke így maradt igazából magyar fennhatóság alatt. Ennek a történelmi jelentőségű döntésnek az emlékére kapta Sopron a Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város címet. Ez a jelző ma is Sopron egyik legfontosabb identitás eleme, és a helyiek büszkén őrzik ezt az örökséget.
2: A mai Sopron helyén már a rómaiak idején is jelentős település állt. Milyen szerepet töltött be Scarbantia a római korban?
3: Igen, a rómaiakról már az előző adásban is sokat beszéltünk, és a következőben is sokat fogunk, ezt elárulhatom. Scarbantia az a Borostyankő út mellett feküdt, illetve az egyik legfontosabb állomása volt, ugye ugyancsak az előző adásban Szombathely vagy Szavária. És ahogy említettem múltkor, a Borostyankő út az az észak-déli kereskedelmi útvonal volt, a Baltikumot és a földközi tenger térségét kötötte össze. Úgyhogy így tudott Sopron a kereskedelem, a közigazgatás és a kulturális kapcsolatok egyik jelentős központjává válni. Ez a település egyébként municipiumi rangot is kapott, rendelkezett fórummal, fürdővel, illetve egyéb jelentős középületekkel, és igazából ez jól mutatja a római kori jelentőségét.
2: És milyen nyomokat láthatunk ma is ebből az időszakból?
3: A római örökség ma is jelen van Sopronban. Például a belváros alatt megtekinthető a Scarbantia fórumának egy feltárt része, a római város falmaradványai, valamint a Borostyankő út egy eredeti szakasza is. Meg kell említeni azt is, hogy a Soproni Múzeum régészeti kiállítása pedig rengeteg olyan leletet őriz, amelyek vissza tudnak minket repíteni ebbe az időbe.
2: Ha valaki képeket keres Sopronról, szinte biztos, hogy elsőként a tűztoronyt látja meg. Miért vált a tűztorony a város jelképévé? Mit érdemes tudni a történetéről?
3: A tűztorony nem csak Sopron legismertebb épülete, hanem évszázadok óta a város jelképe is. Az az érdekessége, hogy a középkori városkapu alapjaira épült, így szinte összefor Sopron történetével. Tehát a városba érkezők igazából ezen a kapun keresztül léptek be. Torony az mindig egy fontos tájékozódási pont volt. Nevét azt onnan kapta, hogy egykor tűzőrök figyelték a tetejéről a környéket, és hát ahogy a nevükben is benne van, az volt a feladatuk, hogy figyelmeztessék a lakosságot, hogyha tűz ütött ki valahol, ha esetleg ellenség közeledett, vagy ha idegenek bort akartak hozni a városba. Ugye Sopron az híres a kékfrankosról, de erről majd később beszélünk majd a mai adásba, úgyhogy innen ez a borvédés, vagy a saját bornak a védelme. A torony egyébként a mai formáját nagyrészt a 17. században nyerte el, miután 1676-ban óriási tűzvész pusztított Sopronba és újjáépítették, és hát a tűztoronyhoz kapcsolódik az előbb említett 1921-es népszavazásnak is az eredményhirdetése, ugyanis innen hirdették ki azt, hogy Magyarországhoz fog tartozni Sopron. Ennek emlékére a tűztorony egy barokkos kapukeretet kapott, vagy ezzel gazdagodott, amit ennek a meghatározó napnak az emlékére hűségkapunak neveznek, és rajta az az írás van, hogy a nemzet Sopronnak, illetve a kapu feletti város címerbe bekerült a Civitas Fidelissima felirat is. Egyébként érdekesség, hogy 2001-ben a magyar kormány a hűségnapjává nyilvánította december 14-ét, ez 1921-es népszavazás emlékére.
2: És ha valaki fölmegy a tűztoronyba, akkor milyen látvány tárul elé?
3: Tűztoronyba körerkély van, úgyhogy elég széles körképet, illetve panorámát nyújt a környékről. Láthatjuk a belvárost, a Sopront körülölelő lővéreket, illetve tiszta időben az Alpoknak a közelebbi vonulatait is, vagy pedig Fertőrákosnak a házait is láthatjuk akár a szemközti oldalon.
2: És ha most egy kicsit visszakanyarodunk a városra, ha egyetlen sétát tehetnénk, mondjuk így a városban, akkor merre induljunk? Mit javasolsz?
3: Ha csak egyetlen sétára van időnk Sopronban, akkor mindenképpen a történelmi belvárossal érdemes kezdeni. Az út az nyilván a tűztoronytól érdemes, hogy induljon, és akkor innen macskaköves hangulatos utcákon eljuthatunk a főtérre, ahol egymás mellett sorakoznak a középkori és barokk épületek, amelyek szintén Sopronnak a gazdag múltjáról mesélnek, illetve a séta során érdemes felkeresni Sopron legismertebb és egyben legősibb templomát is, a Kecske templomot, végigjárni a várkerületet, vagy felfedezni a belváros rejtett udvarait, kapuajait is. Innen nagyon gyorsan odaérünk a múzeum negyedbe, ami jelenleg Magyarország egyik legigényesebben kialakított múzeumi együttese. Ebbe a múzeumi negyedbe a látogatók megismerhetik Sopron római kori örökségét, a középkori történetét és a polgári múltját is. Illetve, hogyha kicsit távolabb merészkedünk a belvárostól, érdemes felfedezni, vagy felkeresni a Taródi várat is, amit Bagolyvárnak is neveznek. Ezt a különleges építményt Taródi István saját kezűleg építette közel 50 éven keresztül, és állítólag 150-200 vasúti kocsira való követés téglát épített be a falakba, 2010-ben bekövetkezett haláláig. Egyébként ezt az épületet a Soproni várként is emlegetik, és a tornyai falai és romantikus hangulata egy középkori vár benyomását keltik, de úgy is lett megépítve, hogy ami van egy középkori várba, az itt is mind megtalálható, mondjuk lengőhíd vagy lovagterem. Egyre népszerűbb ez is az emberek körébe, ugye az internetnek hála.
2: És ugye Sopron a legendákból sem szenved hiányt. Van olyan legenda vagy történet, amelyet minden soproni ismer, és érdemes lenne megosztani a hallgatókkal?
3: Hát mindenképpen, mert a Sopron történelme az igencsak gazdag, és aminek ilyen gazdag a történelme, ott sok a legenda is. Talán az egyik legismertebb a Kecske templom nevéhez kapcsolódik. Nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy az egyébként Bencés templom, ami a Nagyboldogasszony templom neved viseli, hogyan lett Kecske templom, mert ez nem igazán szokványos. A legismertebb legenda egy gazdag soproni polgárhoz, Geisel Henrikhez kapcsolódik, aki a történet szerint megölt egy polgártársát, Büki Jánost, majd tettei következménye elől Ausztriába menekült. Ő később megbánta a bűneit, és vagyonát az egyházra hagyta vezeklésként, és elvileg az adományból a templomot bővítették és szépítették, a kapu fölé pedig a Geisel család címerállata, a Kecske került, és innen ered a hagyomány szerint a Kecske templom elnevezés. Ennek a történetnek több változata is él, egy másik szerint Henrik testvére Miklós adományozta a vagyont az egyháznak, hogy a fivére bűnei bocsánatot nyerjenek, illetve egy másik legenda pedig azt meséli, hogy egy szegény pásztor kecskéje kaparta ki a földből azt a kincset, amelynek segítségével a gazdája vagyonos lett, úgyhogy hálából a pásztor jelentős adománnyal támogatta a templom építését, illetve bővítését.
2: És neked melyik a kedvenc soproni történeted?
3: Az én kedvenc soproni történetem az a borhoz kapcsolódik, ugyanis történet szerint a napóleoni háború idején francia katonák állomásoztak a város környékén, a helyi borosgazdák pedig hamar felismerték, hogy a katonák szívesen vásárolnak bort, de nem minden pénzt fogadtak el egyformán. A legenda szerint a jobb minőségű borért csak a nagyobb értékű kékszínű frank bankjegyekkel fizethettek, amit kékfranknak neveztek, úgyhogy a soproni gazdák a legjobb boraikat kékfrankért kínálták, és így idővel a kiváló minőségű vörösborra is ráragadta a kékfrankos elnevezés. A történészek szerint ugyan a név eredetennél összetettebb lehet, de ez a legenda annyira összefonódott Sopronnal, hogy gyakran mesélik a városban.
2: Azért ez a kedvenc történeted, mert te is szereted a kék frankost?
3: Igen.
2: ...1989-ben a világ figyelme és Sopronra irányult. Mi volt a pán-európai piknik? Hogyan kapcsolódik Sopron a vasfüggöny lebontásához, illetve miért tekintik ezt az eseményt az európai történelem egyik fontos pillanatának?
3: Igyekszem minden kérdésre válaszolni. 1989. augusztus 19-én Sopronban rendezték meg a pán-európai pikniket, amely eredetileg egy szimbolikus békerendezvénynek indult. A szervezők azt tervezték, hogy néhány órára megnyitják a magyar-osztrák határ egyik kapuját, ezzel is kifejezve Európa népeinek az összetartozását, illetve a határok nélküli együttműködés eszméjét, de az esemény az váratlanul történelmi jelentőségűvé vált, ugyanis a helyszínen tartózkodó kelet-német állampolgárok közül több százan kihasználták ezt a rövid határnyitást, és Ausztrián keresztül Nyugat-Németországba jutottak. Ez volt a vasfüggöny első látványos áttörése, ami igazából megmutatta, hogy a kelet-európai rendszer már nem tudja fenntartani a korábbi szigorú határzárat. Úgyhogy Sopron így kapcsolódott közvetlenül a vasfüggöny lebontásának a folyamatához. Emellett el kell mondani, hogy a város térségében zajló események hozzájárultak ahhoz is, hogy néhány hónappal később megnyíljanak a határok, és meginduljanak azok a változások, amelyek végül a kelet-közép-európai kommunista rendszerek összeomlásához, valamint a berlini fal leomlásához vezettek. Úgyhogy a pán-európai pikniket ezért ma az európai történelem egyik fontos fordulópontjaként is számon tartják, a történészek pedig gyakran úgy fogalmaznak, hogy a pán-európai piknik volt az első repedés a vasfüggönyön, amelyen keresztül egész Európa új korszakba lépett. Ezért Sopront sokan a szabadság városaként is emlegetik.
2: A történelem után egy kicsit forduljunk a természet felé, hiszen Sopron környéke ebből a szempontból is különleges. Hova érdemes kirándulni, ha Sopronon járunk, és a környéket is meg szeretnénk tekinteni? Említsük talán meg a Lővérek vidékét, miért olyan különleges?
3: A Lövérek vidéke különösen népszerű a természetjárók körében. Ez Sopron zöld tüdeje, ahol árnyas erdei utak, kilátók és tanös fények is várják a látogatókat. A környéknek a klímája is egyedülálló, ezért már a 19. században is kedvelt üdülőhelynek, üdülő területnek számított. Innen könnyen elérhető a Károly kilátó, ahonnan csodás panoráma nyílik a városra, a Soproni hegységre, illetve tiszta időben akár a fertőtúra is.
2: Ha már fertőtó, akkor mit kínál a fertőtáj a látogatóknak?
3: A fertőtáj egészen más élményt kínál a látogatóknak, mint mondjuk Sopron. Ez a térség a világörökségnek a része, ahol különleges természeti értékek, nádasok, a madárvilág és a hagyományos kultúrtáj találkozik. Ugye a fertőtó az a határ két oldalán van, tehát Ausztriában és Magyarországon is van belőle rész, de maga a tó az kerékpárral körül biciklizhető, illetve gyalogosan, vagy akár csónakból is felfedezhető.
2: Ha választhatnál, neked melyik a kedvenc kiránduló helyed a környéken?
3: Én nem mennék olyan messze, mert nekem Sopron az előbb említett Lővérek a kedvenc kirándulóhelyem. Amúgy igazából Sopron kertes villa és üdülő negyede. Lővérek név az már 1225 óta szerepel az oklevelekben. Az egykor itt élt besenyő lövészek vagy lővérek emlékét őrzi. Ez az elnevezés, mert itt álltak az őrhelyeik ezen a lejtőn. Igazából itt a fák sűrűjében mindenféle színes villák, meg hűs verandák bújnak meg, úgyhogy hát kellemes kis környezet ez, ajánlom mindenkinek.
2: Sopronról beszélve elsősorban a történelmi emlékekről, a borokról és a gyönyörű belvárosokról esik szó, de úgy tudom, hogy a város egész évben pezsgő kulturális életet él. Ha valaki most, a nyári szezonban érkezik Sopronba, akkor milyen programokkal találkozhat?
3: A soproni ünnepi hetek például egy júniusi eseménysorozat, ami éppen most az adás idejében is zajlik, de emellett megemlíthetném a július első hétvégén, tehát az se sokára lesz, zajló Sopron Festet, ami jelenleg a város egyik legjelentősebb nyári fesztiválja. Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiával várja a látogatókat. Illetve akár csak Lendván, Sopronban is vannak szüreti napok, amire szeptemberbe kerül sor, és ez egy ingyenesen látogatható borünnep lesz, kiváló helyi borászokkal, mindenféle gasztronómiai különlegességgel, illetve kulturális programmal.
2: És ugye akár egy koncert után, vagy akár egy városnéző sétak közben, előbb-utóbb mindenki megéhezik. És Sopron nem csak programokból, hanem ízekből és bőven kínál élményeket. Milyen gasztronómiai különlegességei vannak Sopronnak?
3: Hát, ha Sopronról beszélünk, akkor ugye muszáj megemlíteni a kékfrankost, ahogy ebbe az adásba már többször tettük. Ugye ez a szőlőfajta kiválóan alkalmazkodott a soproni borvidék adottságaihoz, és az évszázadok során a térség meghatározó borává vált. Igazából ez most, már mint a kékfrankos, nem csak a borvidék büszkesége, hanem Sopron város egyik jelképe is. Úgyhogy a népszerűségét már szerintem az is bizonyítja, hogy ebben az adásban hányszor megemlítettük.
2: És ugye nem csak legendák fűződnek a borvidékhez, illetve a borhoz, hanem vannak ilyen kisebb fanfektek, ha mondhatjuk így is. Több is van belőle, ha jól tudom. Melyiket emelnéd ki, illetve melyik áll hozzád közelebb?
3: Hát például elmesélhetem azt, hogy 1297-ben Sopron városa királyi privilégiumként harmadik Andrástól azt a jogot kapta, hogy az itt termelt borokat mindenhova szállíthatják, és ezért tőlük senki sem szedhet vámot. Ezt a kezdeményezést később Károly Róbert is megerősítette 1333-ban, úgyhogy Sopron és környéke így bizonyítottam már a középkortól Magyarország egyik jelentős bortermelő vidékének számított. Egyébként a soproni bor az távoli országok uralkodóinak az asztalára is eljutott, és a 17. illetve a 18. századra Sopron az Európa egyik fontos borkereskedelmi központja lett.
2: Ha már itt a fanfekteknél tartunk, akkor nem csak a borról vannak ilyen érdekes történetek, hanem a sörgyártásnak is van egy hagyománya.
3: Igen, a 14. századból valók a sörgyártásra utaló első írásos emlékek Sopronban. A magyar sörpiac nagyságát a 70 liter körüli átlagfogyasztás jellemzi évek óta, és ezen a piacon a soproni a világos sörök szegmensének egyik meghatározó márkája, ami azt jelenti, hogy a sörpiac mintegy 50%-át fedi le ez a kategória. Egyébként napjainkban a gyárban világos, barna, alkoholmentes és ízesített söröket is gyártanak.
2: És akkor most szerintem térjünk egy kicsit rá az ételekre is. Mit érdemes megkóstolni annak, aki először jár itt?
3: A kékfrankos mellett Sopron gasztronómiájának fontos öröksége a poncihtár hagyomány. Ugye most itt felmerülhet a kérdés, hogy mi vagy kik azok a poncichterek. Hát a poncichtereknek egykor a soproni szőlősgazdákat nevezték, ami a német bónecüchter, vagyis babtermesztő kifejezésből származik. A soproni német ajkú szőlősgazdák ugyanis a szőlősorok közé babot ültettek, így egyetlen talpalatnyi földet sem hagytak kihasználatlanul. A poncichterek nem csak kiváló borászok voltak, hanem sajátos polgári kultúrát is teremtettek, és ez ma is meghatározó része Sopron identitásának. Úgyhogy aki először jár a városban, annak a már sokszor említett kék frankos mellett érdemes megkóstolni a poncichter hagyományokhoz kapcsolódó babételeket, a babgulyást, a babos rétest, a babstercet, a környék vadételeit, valamint a monarchia korát idéző süteményeket is. Ugye azt még meg kell említeni, hogy Sopron fekvése véget, a magyar, az osztrák és a helyi német polgári hagyományok évszázadok óta formálják igazából az itteni ízvilágot.
2: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Sopronban, vagy a környéken, amely talán nincs benne minden úti könyvben, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
3: Én a Sopron bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Ez pedig az eperjesi származású Básti Zoltán festőművész képe, ami az Orgona karzat jobb oldali falán található, és ez a falfestmény Szent Mihály arkangyal az ördög felett aratott győzelmét ábrázolja. Na, ettől még ugye nem lesz semmi sem kuriózum, vagy szerintem ebből sok van Magyarországon. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Sopron városa különleges módon kapcsolja össze a múltat és a jelent. A római örökség a középkori belváros, a leghűségesebb város története, a páneurópai piknik emléke és a kiváló borok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a város méltán tartozik Magyarország legkedveltebb úti céljai közé. Flóra, köszönöm, hogy ma velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
4: MMR

Zsédenyi Adrián énekelt, és lassan lepereg ez a hétfő délelőtt, június 22-e van, alig 10 perc múlva már a déli krónikát hallgathatják itt a Muravidéki Magyar Rádióban, viszont azt már a délutáni műsorvezetővel, és érkezik a délutáni csapat is, este 7-ig tart a vezetett műsorrész, a reggeli stáb nevében pedig köszönöm szépen kitartó és megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra ebben a nagy melegben, kitartást mindenkinek, minden jót, rádiózzunk együtt legközelebb is, viszont hallásra.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A parlament holnap rendkívüli ülést tart, a képviselők sürgősségi eljárásban vitatják meg a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló rendszert.
1: A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, szerdán a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart.
2: Az Eurostat szerint Szlovéniában 2100-ban várhatóan körülbelül 1.905.000 lakos lesz, 11%-kal kevesebb, mint tavaly.
1: Körülbelül 256.000 iskolás számára szerdán véget ér a tanítás a bizonyítványok kiosztásával.
2: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor a Magyarországgyűlés újabb rendkívüli ülése.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A parlament holnap rendkívüli ülést tart. A képviselők sürgősségi eljárásban vitatják meg a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló uniós rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet, amely az új uniós menekültügyi rendszer része. Ma a Belügyi és Közigazgatási Bizottság is megvitatja a törvényjavaslatot.
2: A Gibenya Svoboda kérésére a képviselők ismét határoznak a parlamenti elnök testületének azon döntéséről, hogy rövidített eljárásban tárgyalják az állategészségügyi törvény módosítását. Ezzel a Resznica parlamenti csoportja egyértelműen szeretné elhatárolni a kereskedelmi állatorvosi tevékenységeket az államiaktól. A mandátumválasztási ügyek között szerepel majd az a határozattervezet is, amelyben a demokraták parlamenti csoportja a parlamenti csoporthoz tartozó országgyűlési munkaszervek alelnökeinek kinevezését javasolja.
1: A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart. A parlament ünnepi ülésére szerdán este

0: De 8 órakor kerül sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke lesz.
1: A szlovén himnuszt a parlamenti kórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Störned énekesnő gazdagítja Blázs Auszenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirce-Muszár köztársasági elnök, Janez Jánsa miniszterelnök és Marko Lotrics az államtanács elnöke. Az ászlósok is jelen lesznek az ülésen, ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart délután 4 órakor. Zorán Stevanovics és Natasha Pirce-Muszár is megerősítette részvételét az ülésen.
0: A függetlenség első éveiben Szlovénia magas inflációval küzdött. 5 év betelt, mire a fogyasztói árak éves növekedése 10% alá esett, majd további 10 év betelt, mire 2% alá csökkent. 2025 végére az árak körülbelül 2210%-kal voltak magasabbak, mint 1991 közepén.
1: Mivel az árakkal együtt a bérek is emelkedtek, Szlovéniában a legtöbb ember ma többet engedhet meg magának, mint a függetlenség elnyerésekor. Még 1991-ben egy átlagos havi nettó bérért 397 kg kenyeret lehetett vásárolni, tavaly már 417 kg-ot. A vásárló erő más alapvető élelmiszerek, például a burgonya, a cukor, az olaj, a liszt és a hús esetében is nőtt. 1991-ben egy átlag fizetésért 787 kg burgonyát lehetett vásárolni, de 2025-ben ez az összeg 1741 kg-ra volt elég.
0: Az Eurostat által készített előrejelzések eredményei szerint Szlovéniában 2100-ban várhatóan körülbelül 1.905.000 lakos lesz, ami 11%-kal kevesebb, mint 2025-ben, a SURSZ adatai szerint. A várhatóan magasabb születési arány ellenére a lakosság egyre idősebb.
1: Szlovénia lakosságának száma várhatóan körülbelül 2029-ig növekedni fog, ezt követően lassan csökken. Az előrejelzések szerint 2100-ban 6300 több bevándorló lesz Szlovéniában, mint az elvándoroltak száma. Ez körülbelül negyedével kevesebb, mint a külföldről Szlovéniába irányuló migráció növekedése 2025-ben. A jövőben Szlovéniában az általános termékenységi ráta várhatóan többnyire egyenletesen emelkedik, és 2100-ra eléri az 1,61-es értéket. A születéskor várható élettartam is emelkedni fog. A SURSZ adatai szerint 2100-ban Szlovéniában született fiúk várhatóan 89 évig, a lányok pedig 92 évig élnek.
0: Körülbelül 256 ezer iskolás számára szerdán véget ér a tanítás a bizonyítványok kiosztásával. Majd kezdődhet a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is.
1: A szünidő alatt gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. A múlt héten 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványokat. A 2026-2027-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.680 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma a Magyar Országgyűlés újabb rendkívüli ülése. A kormányfő ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat.
1: Holnap egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagról is szavazhatnak, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével. 13 órától a napi rendelőtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik, majd a parlament lefolytatja az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmazásokat, alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló indítványok vitáit.
0: Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában. Szakértők szerint azonban a helyezés romlása nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna.
1: Az idei jelentés szerint a horvátországi fürdővizek 86%-a kapott kiváló minősítést, miközben ez az arány az elmúlt években rendszerint meghaladta a 95%-ot. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A két kategória között jelentős a különbség. Horvátország a tengerparti fürdővizek alapján a 14., az édesvízi fürdőhelyek alapján viszont csak a 22. helyen áll a vizsgált országok között.
2: Sport.
0: Tadej Pogácsár újabb szakasz győzelmével ért véget tegnap az 5 napos svájci kerékpárkörverseny. 3 etap győzelem után az összetettben is az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa lett az első. Primož Roglič a 8. helyen végzett. Pogácsár Barcelonában rajtol a következő kihíváson, július 4-én ugyanis Spanyolországban veszi kezdetét a 3 hetes Tour de France körverseny. Janja Garnbret falmászó tegnap Innsbruckban elérte az 50. világkupa győzelmét a világszériában rendezett versenyen. A 2-szeres olimpia és 10-szeres világbajnok Garnbret mellett Rozárekár az 5., míg Luka Potocsár a verseny 6. eredményét hozta a tegnapi döntőben. Sikeresen fejezte be szereplését az Európa Liga rendes részében a szlovén női röplabda válogatott. A Skopjeben rendezett 3. tornán, Horvátország után tegnap 3-0-ra verte az Észak-Macedón csapatot, és az elődöntőbe jutottak Alessandro Orefice védencei. A legjobb 4 csapat között Szlovákia lesz a szlovén válogatott ellenfele.
3: Időjárás.
1: A délutáni derült idő után az esti órákban helyi zivatarok alakulhatnak ki, és többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul, az Adrián 36 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom a Tepánye és Golorebro előtt a főváros felé, meghibásodott jármű miatt pedig a Gorenszkói pályaforgalma akadozik Krányvszhod előtt Ljubljana irányában.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzunk önöktől, Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Dorész hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: 12 óra 13 percen köszöntöm a hallgatókat ezen a kifejezetten csodás nyári délutánon, ráadásul egy új hét elején, hiszen ma június 22-e van hétfő, és mától ugye fordultunk, pontosabban tegnaptól, hiszen tegnap volt a napforduló, ami azt jelenti, hogy amíg eddig hosszabbodtak a nappalok, mától rövidülni fognak a nappalok, és egy picit hosszabbodni az éjszakák, de ez most még alig észrevehető lesz, de ez már jelzi azt, hogy ugye átfordulunk a másik időzónába. és nyilván az időjárás ehhez majd a későbbiekben fog hozzá idomulni. Most kifejezetten a nyári arcát mutatja, kánikula van a szó legszorosabb értelmében. Igaz, hogy vannak felhők az égen, és a legjobb, ami történhet velünk, hogy egy kicsit fújdogál a szél, és ez valamennyire enyhíti ezt a kánikulát. Mi pedig igyekszünk jó zenékkel frissíteni a délutánjukat, szükség is lesz, amúgy meg legyen mindenkinél legalább egy palack hideg víz, és nem árt, hogyha hűtik a csuklóra, akár egy hidegvizes borogatás a tarkóra, ezzel lehet a legkönnyebben. A légkondicionál nem mindenkinek a jó megoldás, aki érzi, azt tudjuk, hogy akár megfázásos tüneteket is okozhat, de a jó zene, higgyék el, hogy senkinek sem fog ártani. Ezt az órát magyar muzsikákkal pakoljuk meg. Jön Bajelex, aztán az Airi Mafia, Mezőmiség, de itt lesz Horváth Tomi, Pápai Jóci, Del Husza John, a Karma Pirin is zenélni fog 13 óráig, tehát sok-sok zene. Tartsanak velünk, és hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót. A hangtechnikus kolléga, ahogy már hallhatták, Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyék Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. Este 7-ig várjuk Önöket.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
1: Örökségünk!

13 óra van, köszöntöm a hallgatókat, és friss információkkal várunk mindenkit. Kiderül, hogy az a vörös kód meddig marad vörös kód. Hát most elnézve egyébként az előrejelzést, nem tudok olyat mondani, amivel talán biztató jeleket tudnék önök felé küldeni, hogy az időjárás váltani fog. Egyelőre az a hőhullám, ami néhány napja beköszöntött, igen tartósnak bizonyul, és amíg nehezen viseljük ezt a 32-33 fokot, addig a hétvégén akár a 39 fokot is elérheti helyenként a hőmérő. Higanyszál a némi enyhülés majd július elején várható mindössze egyetlen napra, és aztán újra ráerősít majd a hőség. Szóval marad a kánikula, és rekorddöntő hőhullámba csapunk most bele. Minden lehetséges módon védekezni kell a hőhullám legsúlyosabb következményei ellen. Nagyon leterheli a szervezetünket. Általában most a délelőtti órákban ugye zavartalan napsütést élvezhettünk, aztán délután már erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és helyenként ezekből a gomoly felhőkből nyári záporok, zivatarok kipattanhatnak, akár intenzív csapadékgócok is előfordulhatnak hirtelen jövő felhőszakadással. 30-35 fok közé melegszik fel a levegő, lent már most 32 fok van. És csúcsokat fog dönteni a kánikula a következő napokban, hiszen erősít a hőhullám, holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor, illetve zivatar, nagyrészt a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban még viszonylag kellemes 15-20 fok közé talán visszahűl a levegő, napközben viszont 30-35 fok közé melegszik fel újra. A szerda is döntően derült, gyengén felhős napos időt tartogat, néhol nem kizárt a záporok, zivatarok megjelenése, megélénkül kicsit a szél, hajnalban 14-19 fokra van kilátás, napközben 30-35 fok valószínű továbbra is. Csütörtöktől melegedik az idő, marad a derült napos időjárás, csapadék nélkül megélénkülő széllel, éjszaka 13-18 fok között várható a hőmérséklet, és ez még mindig jó hír, mert napközben már 31-36 fokra számíthatunk. A péntek is derült napos száraz időt ígér, gyenge mérsékelt légmozgással, a hajnali 13-18 fok után 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és jön a hétvége. Derült napos idővel a szombat, csapadékra nem kell készülni, marad a mérsékelt légmozgás, 12-22 fok között lesz éjszaka, a csúcsérték pedig bizony 32-38 fok között tetőzik. Vasárnap ennél melegebbet kapunk, de intenzívebb gomoly felhőkkel, éjszaka 18-25 fokkal, napközben pedig 32-39 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála, és a mostani előrejelzések szerint a jövő hét végig kánikulához péntekre érkezik egy érintő hidegfront a mostani előrejelzés szerint, és akkor napközben ilyen 25-29 fokra számíthatunk, de a jövő hétvégén is, július első hétvégén 38-40 fokkal kell majd számolnunk, tehát még ennél is melegebbet kapunk majd a jövő hétvégére. Tartósnak bizonyul a hőség a következő két hétben, tehát rekorddöntő hőhullámba érkezünk, és ahogy mondtam, minden lehetséges módon védekezni kell a legsúlyosabb következmények ellen. Már vörös kód van, ami azt jelenti, hogy ez már közvetlen életveszély.

0: széllyel fenyegethet az extrém humán meteorológiai helyzetben. Mindenképpen hőegyensúlyi zavarokat okozhat a tartós hőhullám, ha nem tud a szervezet valamilyen módon regenerálódni. Tehát oda kell figyelni, nem csak saját magunkra, hanem a környezetünkben lévőkre is. A súlyos hőegyensúlyi zavar mellett a hőguta egyre több embert érintő veszély, a rosszul létek kockázata erősödik, súlyos keringési következményeket hoz, aztán megnő a trombózisoknak az esélye. Ebben az extrém orvosmeteorológiai helyzetben nagyon fontos az idősek, krónikus betegekre odafigyelni, ők a legveszélyeztetettebbek az extrém hőterhelésben. Csökken a szervezet fizikális, mentális terhelése, hogyha isznak elegendő mennyiségű folyadékot, ha gondoskodnak a szervezet frissítéséről, és nagyon fontos, hogy ilyenkor legfontosabb a pihenés, a fokozott folyadékbevitel, és a megfelelően áthűtött lakás. Akinek nincs légkondicionálója, a régi hagyományos módszerrel lehet a hűvös levegőt bentartani, éjszaka átszellőztetés, reggel pedig lesötétítés és minden nyílászáró bezárása, bent lehet tartani az éjszakai friss levegőt. Egyébként attól függetlenül, hogy ma 32-33 fokra számíthatunk, bizony a testhőmérséklet 40 fok fölé emelkedik, és közvetlenül életveszélyes állapot alakul ki, ha valaki tartósan a tűző napon tartózkodik, még a strandokon is inkább vonuljanak árnyékba, és a tartós hőkifáradás eredményeként sokaknál előfordulhat ebben a nagy melegben akár zavartság, ájulás is. Nagyon fontos, hogy mindenki a déli órákat hűvös, árnyékos helyen vészelje át, és tartósan igaz lesz az, hogy 10 és 16 óra között kerüljék a tűzőnapon való tartózkodás. Sajnos a hőhullám tartósan velünk marad, erre kell felkészülnünk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan. Ma a Trafipax az esti órákig Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Mindenképpen vezessenek körültekintően, hiszen az erősödő hőség a vezetői képességeinken is változtat, sokkal figyelmetlenebbek vagyunk az utakon, erősen lassulnak a reflexeink, tehát fokozott figyelem szükséges vezetés közben, és nagyon fontos, hogy indulás előtt mindenképpen szellőztessék át, hűtsék le az utasteret, és a lezárt autóban egyetlen pillanatra sem maradhat sem ember, sem állat. Jó utat kívánunk az utolévőknek, mindenkinek biztonságos célbaérést és csodás délutánt. 7,5 perccel vagyunk most 13 óra után, ebben az órában is sok-sok zene jön. Kezdjük már is Heinz Biga Gáborral, itt lesz Paulina, és hamarosan Böröcz Roli is.

Barosz Roli énekelt, előtte pedig ugye Paulina, és képzeljék csak, ma június 22-én Paulina napja van, ez a főnévnap, és ennek az évnek a 173. napjánál tartunk, és nagyon sok minden kötődik ehhez a naphoz. Többek között ma van a tevék világnapja, ezzel a nappal tisztelegnek a sivatagok hajóinak extrém hőtűrése és alkalmazkodó képessége előtt. De jó lenne tudni a titkukat, hogy ők hogy bírják a hőséget, ugye? Milyen jó lenne, mert hogy az akkor nekünk is fontos információ lehet, hogy hogy lehet kibírni ezt a mérhetetlen hőséget. Na, de nem csak a tevék világnapja kapcsolódik június 22-éhez, hanem ma van a Volkswagen Bogár világnapja is, ugyanis 1934-ben ezen a napon írták alá a legendás autófejlesztési szerződését. Rengeteg minden kötődik egyébként ehhez a naphoz. Ugye 1633-ban az inkvizíció kényszerítésére Galileo Galilei Rómában visszavonja a föld mozgásáról szóló tanait. E napon született például Vörös Sándor, de éppen Cserháti Zsuzsa magyar Emerton-díjas énekesnő, és e napon ünnepel Meryl Streep, többszörös Oscar-díjas amerikai színésznő is. Hát ennyit röviden így a mai naphoz. Természetesen hamarosan elmondom, hogy mi minden lesz a mai délutánon, de előtte érkezik a Magasi Brothers Company.

Június 22-e ugye a nyári napforduló közvetlen környezete, így a néphagyományban a fény győzelméhez, az év leghosszabb nappalához és a közelgő Szent Iván naphoz kapcsolódik ez a mai dátum. Egyébként ma van Szent Ákos napja, a június 22-i egyházi naptárban szerepel Szent Ákos és a 10 000 vértanú emléknapja. Régi magyar paraszti kultúrában ez a nap határnapként működött, ekkor már javában készültek ugyanis a nyári aratásra. És itt van már a Szent Ivánéi előszél, bár Szent Iván ugye június 24-én van, a csillagászati napforduló meg június 20 és 22-e között, és emiatt a néphiedelem már ezen a napon is fokozott mágikus erőt tulajdonított a természetnek. Úgy tartották ugyanis, hogy az ilyenkor szedett gyógynövény, például a kamilla vagy az orbáncfű, különleges gyógyító és rontásűző erővel bír. De az időjárást is figyelték, hiszen a június közepi melegből, tehát a mai nap időjárásából is a gazdák a kukorica és a szőlő várható termésére következtettek. Ha ezen a napon tiszta, száraz volt az idő, akkor jó bortermést jósoltak. Egyébként a leghosszabb nappalok egyike június 22-én van csillagászati szempontból, hiszen a nap szinte pontosan a legmagasabb pályán jár az északi féltekén, és ilyenkor közel 16 órán át tart a nappal, és a valódi sötétség mindössze csak néhány órára korlátozódik. De nagyon sok középkori babonát is kapcsoltak ehhez a dátumhoz, hiszen a régi hiedelmek szerint a napforduló körüli napok szellemei, tündérei ezen az éjszakán jóval aktívabbak, a fiatal lányok pedig gyakran ezen a héten fontak virágkoszorút, amit a folyóvízbe dobtak, hogy megjósolják, ki lesz a férjük. Director of Public Relations.

Ez volt a Fastball és a The Way című dal. Hát ma sem fogunk unatkozni, hogyha a sporteseményekre tekintünk, és a labdarúgó világbajnokságra. Ugye az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés egy 3-as eredménnyel ért véget, az Uruguay-Zöldfoki köztársaság pedig meglepetésre 2-2-es döntetlent hozott. Ma lehet szurkolni Argentínának vagy Ausztriának, ők csapnak össze este 7 órakor, illetve ez a két csapat lép pályára, ez egy izgalmas mérkőzés lesz szerintem, de lesz egy másik is, Franciaország-Irak este 11 órakor, aki pedig éjszakai bagoly, Norvégia-Szenegál éjjel 2-kor, a Jordánia-Algéria mérkőzés pedig hajnali 5 órakor kezdődik majd, ez a 4 mérkőzés tehát a mai napon, illetve hát a hajnali órákban, úgyhogy az elszántak biztos, hogy valamennyi mérkőzést nézik, és hát gondolom, hogy sokan nézték a hétvégén az úszást is. Van itt egy nagyon tehetséges fiatalember, Betlehem Dávid, aki Zalaegerszeg mellett él, és innen jutott el a világ legjobbjai közé, egy zalai fiú, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok, világkupa győztes, magyar úszó, aki a nyílt vízi és a medencés hosszú távúszás elitjébe tartozik, most már egészen biztosan, hiszen tegnap megnyerte a nyíltvízi úszó világkupa összetett pontversenyét, miután aranyérmet szerzett a portugáliai Setúbalban rendezett zárófutamon, hivatalosan is a világ legjobbja, Betlehem Dávid. Hát rengeteg elismerést kapott, és ha azt mondjuk, akkor a hétvégi győzelme után, ahol egy drámai mindössze 2/10 másodperces előnnyel tudott nyerni a sprint után, és ezzel bizonyította a világkupa összetett elsőségét. Betlehem Dávid nem a fizikai fölényével emelkedik ki, vagy éppen a magasságával, hanem azért, mert ő rendkívül robbanékony, jó a taktikai intelligenciája, és hát nagyon intenzív, brutális állóképességgel rendelkezik, és ezért emelkedik ki a világ elitből. Elképesztő végsebessége, sprintkészsége van ennek a fiatal fiúnak, kiválóan helyezkedik, jó a taktikai érettsége, és hát az a legfontosabb, hogy mentálisan is nagyon ott van, tehát mentálisan egy nagyon kemény, jól tud alkalmazkodni, és hát a világ legjobb edzőpartnere neki van, hiszen karrierje során rengeteget profitált abból, hogy a világ és olimpiai bajnok Rasovszky Kristóffal edzett együtt. Egy biztos, hogy erről a zalai fiúról, Betlehem Dávidról még sokat hallunk, hiszen bár június 20-21-én befejezte a feszített versenysorozatát, lesz egy kicsi pihenő, de hát jön a világkupa, rövidpályás világbajnokság, úgyhogy az őszi időszakban, október-novemberben folytatódik majd a küzdelem Szardinián, és hát a rövidpályás világbajnokságon is biztos, hogy ott lesz, úgyhogy innen is gratulálunk az alai fiúnak, nagyon ügyes volt, és nyilván lehet szurkolni nem csak az úszóknak, hanem a csapatoknak is a VB-ben. Szerintem mindenkinek megvan a befutó, akire letette a voksát, akár fogadott is, hogy ki lesz a végső nyertes. Majd meglátjuk, hiszen már eddig is észrevehető volt, hogy a foci VB-ben azért nem mindig a papírforma érvényesül. Nálunk viszont igen, úgyhogy a folytatásban jön Simó Anna Mária, itt lesz a 4-es Street zenekar, jön Fodor Máriusz, zenélni fog a Kiss együttes, aztán Nági jön Bettivel, Azáriával, utána pedig mutatunk egy friss újdonságot.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal úszunk egy kicsit az árral, ami frissítőleg fog hatni, hiszen itt van a magyar Blaha Louisiana alternatív rockzenekar május végén megjelent kislemeze. A dal egy karneváli hangulatú, lendületes alkotás, amely egyszerre hordozza a zenekarra jellemző dallamosságot és egyfajta világvége életérzést is. A dal szövegét Soblocker Barbara jellegzetes hangja kelti életre, és már a kezdő sorok is jól átadják a dal atmoszféráját. És hogy miről szól az úszunk az árral? Nos, alapvetően az elkerülhetetlen változások elfogadásáról, vagy éppen az elengedésről, a bizonytalansággal való megbékélésről szól, amelyet egy világvége hangulatú mulatság keretébe foglalt a zenekar. A cím és a refrén is arra utal, hogy vannak bizony helyzetek, amikor nem érdemes a sors ellen harcolni, az ember néha kénytelen feladni az irányítást, és egyszerűen csak hagyni, hogy az események magukkal ragadják. A dal azonban nem egy kétségbeesett, inkább egy beletörődő és felszabadult dalocska lett. Azt az érzést közvetíti, hogy ha már nem tudjuk megállítani a folyamatokat, legalább éljük meg a pillanatot azzal, aki fontos számunkra. Érkezzen most itt a napi frissben a Blaha Louisiana és az úszunk az árral.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen vakoló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, hideg ihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

Hamarosan jövünk a friss hírekkel, 14 órakor hallják majd, és természetesen emellett, ha velünk tartanak, és miért ne tennék, 15 órakor lesz hétfői hírmagazin. Három téma biztosan: a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács és a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsa ma közös ülést tart Csensovcin. A tanácskozás központi témája a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének a tervezete, ahol a résztvevők részletes tájékoztatást kapnak a dokumentum előkészítésének jelenlegi szakaszáról. A részletekről majd Horváth Dávid beszámolójából tudhatnak meg többet. Aztán a NAFTA felnőtt csapatától ma elköszönt a szakmai stáb Bozsik József vezetőedzővel az élen. Pénteken még szóban, ma írásbeli felmondást kapott a klub igazgató. Nem kapott új szerződést Alex Pichler, csapatkapitány sem, ezt tudtuk meg a Lendvai Labdarúgó Akadémia épületébe tett mai látogatásunk során, további részletek Göncz Edittől. És még egy téma, itt a nyár, amely sokakat csábít majd a tengerhez, tavakhoz, hegyekbe, de a gondtalan vakációra számítva nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyár számos kockázatot tartogat, különösen a felnőtteknek kell tisztában lenniük azokkal a veszélyekkel, amelyek a gyerekekre leselkednek, miközben gondtalanul élvezik a vizet és a napsütést. Szabó Márk meg erről készít egy összeállítást. Ez a három téma tehát hamarosan 15 órakor itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Áprilisban nominálisan 0,6%-kal nőtt, reál értéken azonban 1,3%-kal csökkent az átlagkereset Szlovéniában. Bruttó összegben 2695,3 eurót, nettó összegben pedig 1688,55 eurót tett ki az átlagfizetés, közölte ma a statisztikai hivatal. 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a Magyarországgyűlés hétfői ülése. Magyar Péter az eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalásának nevezte a mait. A kormányfő vasárnap azt ígérte, hogy az ülésen ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Vita lesz az Országgyűlés Vizsgáló Bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről című javaslatról is, ami pénzbüntetés és végső esetben rendőri elővezetés terhe mellett tenné kötelezővé a vizsgáló bizottságok előtti megjelenést. Lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök. Starmer először reggel a királlyal egyeztetett, mielőtt bejelentette a Downing Street 10 előtt döntését. Starmer közölte, hogy mindent megtesz az egyszerű és gördülékeny hatalomátadásért, és utóda teljes támogatását élvezi. Andy Burnham, aki a miniszterelnököt válthatja, ma a Westminsterben lesz, hogy letegye az esküt Makerfield képviselőjeként, miután a múlt héten megnyerte az időközi választást. Orosz dróntámadás ért egy ukrán kikötőbe tartó civil teherhajót hétfőn kora reggel. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás következtében meghalt a legénység egyik tagja, a hajó pedig kigyulladt. Az ukrán haditengerészet azt írta, hogy a panamai zászló alatt hajózó Victrice teherhajó török tulajdonban van. Később közölték, hogy egy matróz, egy 58 éves szakács halt meg a támadásban. A török hajó elleni dróntámadást megelőzően, június 19-én Kijev arról számolt be, hogy az oroszok két polgári hajót találtak el a Fekete-tengeren. A rendőrség 2,7 tonna kokaint talált egy ingatlanon Sydney peremén, Ausztrália történetének eddigi legnagyobb kokain fogásában, közölték hivatalos szervek hétfőn. A kábítószert június 19-én találták műanyag ládákban, föld alatti bunkerekben elásva, három teherszállító konténer alatt elrejtve, egy részben vidéki jellegű, a Nyugat-Sydney Londonderry külvárosában fekvő ingatlanon. A konténerekben álpadlót alakítottak ki, amely hozzáférést biztosított a kokainhoz, amelynek utcai értékét a rendőrség 816 millió ausztrál dollárra, azaz mintegy 499 millió euróra becsüli.
1: Időjárás.
0: Délután változóan felhős lesz az ég, s főként az esti óráktól helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti irányú szél sok felé megélénkülhet. A csúcs hőmérséklet általában 29 és 33 fok között váltakozik. A tenger melléken 36 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Immunissá válni, hát hogy immunissá tudunk-e válni a hőséggel szemben, az nagy kérdés, minden esetre tartósnak bizonyul, és ebben a hőségben is lesznek programok, jó néhány szabadtéri, úgyhogy erre meg azért érdemes főleg rákészülni. Ugye az államiság napja alkalmából lesz egy központi községi ünnepség, egészen pontosan június 24-én, tehát szerdán, és 19 órakor kezdődik a program a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadánál. Ünnepi beszédet mond Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere. A kultúrműsorban az Eroszi énekes együttes lép fel, az államiság napja alkalmából pedig itt a szabadtéri színpadon Balett a csillagok alatt című balett koncert kerül bemutatásra. A 2026-os országos verseny díjazottjai érkeznek, és a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal balettáncosainak az előadását is megnézhetik. Mindenkit várnak tehát az államiság napja alkalmából szervezett központi községi ünnepségre szerdán 19 órára a helyszín, itt lentván a szabadtéri színpad a színháznál. Aztán hétvégi esemény, 19. Völgyi falunap, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Június 27-én szombaton a helyszín az Asuerdő, tehát a Völgyi falusi focipálya. Reggel 9-től már főzőverseny indul, lesz kispályás focitorna 10 órától, egésznapos gyerekprogramok indulnak 11-től, kulturális programok délután, meg zenés szórakozás, mindenről gondoskodnak a szervezők. A lényeg, hogyha van idejük, akkor látogassanak el Völgyi faluba is.

És akkor nézzük még a további programokat. A Liszt Intézet programajánlatában szerepel szombat-vasárnapi kínálat, ugyanis lesz egy kirakóverseny, Rubik kocka kirakóverseny a Liszt Intézet és a Rubik Klub Szlovénia együttműködésében. Ezt minden évben megszervezik, és idén júniusban a Ljubljana Blind and Big Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a versenyzők. A rendezvényen különböző megoldási stílusokat lehet majd látni, beleértve a hagyományos, gyors kockázást, a vakon történő megoldást és az egykezest. Úgyhogy, ha valaki szeretné látni a leggyorsabb, legügyesebb kirakókat, a híres magyar találmány a Rubik kocka kapcsán, akkor júni 27-28 Liszt Intézet szombat-vasárnap 9 és 18 óra között mindenkit szeretettel várnak Ljubljanába. Aztán Csernomelyben júni 26-tól 28-ig 62. alkalommal rendezik meg Szlovénia legrégebbi folklór fesztiválját. Idén erre meghívást kapott a Somogy Táncegyüttes Kaposvárról. A fesztivál alatt a Magyar Táncegyüttes és zenekara pénteken, szombaton és vasárnap is fellép majd több helyszínen. És akkor nézzünk még egy Kaláka fesztivált, amit idén 46. alkalommal tartanak június 25-e és 28-a között Egerben. Aztán kis vasútnap lesz a hétvégén, június 27-én szombaton, ugye a Csömödéri Állami Erdély Kisvasút vár mindenkit nagyon jó kis programokkal, elindítják a dízel és gőzös járatokat, lesz vasútmodellezés, koncertek, arcfestés, népi játékok, kézműves foglalkozás, mindenkit szeretettel várnak. Az első járat már 7 óra 25 perckor elindult Csömödérből, és folyamatosan közlekedik lenti, Kistolmács állomások között, és ahogy említettem, egész napos programokban rengeteg minden szerepel, úgyhogy várják a családokat.

Ez volt a Tele a szívem, mégpedig a Honeybee-től és Paulinától. Hát remélem, hogy mindenkinek sok-sok élménnyel lesz tele majd a június 27-e szombat. Egy egészen különleges programmal készültek megint hetésben. Együtt, két ország, sok élmény, rókajárás, avagy állati kerékpáros kaland lesz a hetésben, sok-sok állomással. Rókalyukakat lehet majd keresni és fölkeresni. 13 óra 30 perckor lesz a találkozó Lentiben, ugye van ott a központban egy róka. Virágkompozíció, az a találkozó helyszíne, és várhatóan 14 órakor startolnak el a bringások, bárhol rá lehet csatlakozni a csapatra, a hetés kapujánál lesznek valamikor 14.30 körül. Aztán 15 órakor tervek szerint érkezés Kálmanházára, az ottani kis mini állatkert nyitó napjára érkezik meg a csapat. Belépő nincs, önkéntes adományokat viszont elfogadnak, hiszen a teljes bevétel egy beteg kisfiú gyógyításához való hozzájárulás az első napon, tehát bármi, amit betesznek ebbe a kis dobozba, bármi, akár egy eurói segítség lehet ennek a beteg kisfiúnak, tehát Kálmanházi Zoo megnyitója 15 óra, arra érkezik meg a csapat. Lesznek frissítőpontok hetés barátságpark felé, aztán 16.30-kor szoboravatások Szent István lakon és Bödeházen, körülbelül délután 16:30-kor. És 17 órakor nyílik a Foxhole, vagyis a rókajuk megnyitása. És valamikor az esti órákban indulnak majd vissza Lentibe a kiindulási ponthoz. Aki szeret tekerni, szereti a bringás túrákat, ez egy nagyon élvezetes program lesz, ugyanis ez egy családi program, és pont amiatt, mert izgalmas, jó rókajárást tartogat, így az állati kerékpáros kalandra mindenkit nagy szeretettel várnak, tehát június 27-én szombaton, és délután 14:30-kor lesz a találkozó Lentiben a rókánál, és lesz Zalában ezen a hétvégén Örvényes Völgy Fesztivál, ahol idén is hát világsztárok érkeznek, mert hogy Prince egykori basszusgitárosa Nicky West fog jönni Amerikából, szintén Amerikából Maurice Medron, aki egyébként itt a stúdiónkban is járt két évvel ezelőtt, Kevin Davey White az Egyesült Királyságból, és aki szereti a Queen zenéjét, Queen Session. A világszínvonalú produkció egy különleges magyar kórussal fog kiegészülni, és a Queen halhatatlan dallamait lehet majd meghallgatni. Ez is egy háromnapos program, ami nem csak a koncertekre épül, hanem ingyenes rendezvények lesznek egész nap, irodalmi előadásokkal, jogával, kerékpáros túrákkal, szóval egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség ebben a nagy melegben.

David Guetta és Sia is egy közös dal. Mindjárt a folytatásban Álmokfutók jön, lesznek Lábas Vikék, Rúzsa Magdi, aztán Böröc Roli egy Színes nyárral, és hát színesítjük tovább ezt az órát még rengeteg zenével, pontban 15 órakor pedig a Terepjáró jelentkezik aktuális helyi vonatkozású témákkal, egészen pontosan 3 téma, érdemes lesz meghallgatni és a folytatásban is velünk tartani. Lenván derült az idő, és 32 fokot mutatnak a hőmérők.

A Muravidék hullámhossza. MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Horváth Dávid beszámolója következik.
1: A Muravidék regionális területrendezési tervének elkészítéséhez jóváhagyott kiinduló pontok alapján, amelyeket a Muraszombati Fejlesztési Központ dolgozott ki, közbeszerzési eljárás keretében választották ki a terv készítőjét, a ZEU Kft-t. A vállalat 2026 májusáig elkészítette a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének második tervezetét, illetve munkaváltozatát. A második tervezet kidolgozása a 2025. októberében készült első változatot követően az illetékes minisztériumokkal, a területrendezésért felelős szervekkel, a községekkel és más érintett szereplőkkel folytatott szakmai egyeztetések keretében zajlott. A dokumentumot 2026. június 20-a és július vége között további egyeztetéseknek vetik alá nyilvános vita keretében. Ezzel egyidejűleg két szakmai háttértanulmány is készül. A tágabb városi térség urbanisztikai koncepciója, valamint a Goricskói Naturpark területére vonatkozó tájrendezési koncepció. A dokumentum legfontosabb üzenete, hogy a Muravidék fejlődését a következő években a fenntartható területfejlesztés, a települések megerősítése, a mezőgazdasági és természeti értékek védelme, a megújuló energiák hasznosítása, valamint a közlekedési és digitális kapcsolatok fejlesztése határozza meg. A terv egyszerre kíván választ adni a népességfogyás, az éghajlatváltozás és a gazdasági versenyképesség kihívásaira. A részleteket a dokumentum készítői részletesen is bemutatták. A bemutatót viszont némely tanácstagok, kiváltképp néhány polgármester érdektelensége övezte, akik a bemutató során elhagyták az ülést. Damian Angel, a Muravidéki Régiófejlesztési Tanácsának alelnöke, aki Tadej Ruzsics elnök lemondását követően vezette az ülést, nagyobb tiszteletet és érdeklődést várt el a tagoktól, hiszen ez a dokumentum a teljes régió fejlődésének alapját képezi. Az ülésen jelenlévő polgármesterek a bemutatott dokumentumot felemás érzésekkel fogadták. A legnagyobb kritika a területrendezési terv azon részét érte, amely kizárólag a községek központi településeinek fejlődését irányozza elő, a többi település fejlődését viszont figyelmen kívül hagyja. Emellett felhívták a figyelmet a határmenti térségek, kiváltképp a goricskói települések fejlesztésére, hiszen a regionális fejlődést véleményük szerint nem lehet kizárólag a nagyobb központok fejlesztésével elérni. A nyilvános vita során beérkezett észrevételek és javaslatok figyelembevételével folytatódnak az egyeztetések a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének végleges javaslatáról. A dokumentum jóváhagyása és elfogadása 2027 közepére várható.
0: A nyári pihenő után visszatértek a NAFTA játékosok, de a pozitív érzések helyett nagy meglepetések érték őket. Göncz Edit összefoglalója.
2: A közelmúltban az első ligába való feljutásról és a remek öltözői hangulatról beszéltünk, pénteken pedig a párosítások sorsolását követtük, amiről ma is beszélni kellett volna, no meg a felkészülés menetéről, az új igazolásokról, erősítésekről. A helyet arról tájékoztatunk, hogy nem született egyesség a szakmai stábbal, de néhány játékossal sem hosszabbítanak, és felmondtak Posgai Ferenc klubigazgatónak. Bozsik József nem titkolta érzelmeit, amikor a Lendván végzett munkáról, az itt eltöltött 3 évről beszélt azután, hogy elköszönt a játékosoktól, a klubnál dolgozóktól.
3: Az a helyzet, hogy olyan, de erről majd talán a Sallai úr tud bővebben beszélni, ami nekem ugye információ van, hogy annyira megváltozott a klubnak az anyagi státusza, a büdzsét tekintve, hogy egy más koncepcióba kell gondolkodni, ami majd ugye itt a következő napokba kiderül, hogy ez éppen mi is, ez már nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, és ugye ennek a koncepciónak az is a része, hogy a szakmai stáb nem tudja folytatni itt a munkát, úgyhogy ez a távozásunk oka. Amikor ide érkeztem 3 évvel ezelőtt, és itt egy szűk mag a vezetésben meghatározott, hogy a Lendvát egy 3 év alatt építsük fel első osztályú csapatnak, az megtörtént, úgy tudom itt hagyni a csapatot, úgy tudom

0: átadni a stafétabotot, hogy minden tekintetben első osztályú csapat, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nagyon érzelmes, ugye 3 év van mögöttünk, hullámhegyek, hullámvölgyek, feljutás, kiesés, feljutás, aztán megmutattuk, hogy mit tudunk, én azt gondolom minden tekintetben. Én nagyon büszke vagyok a srácokra, nekik is elmondtam, hogy nagyon jó érzésekkel távozom, és hát meglátjuk, hogy alakul a jövő. Nem tudom még, hogy merre sodor az élet. Nyilván alapvetően most abban a szempontból ugye nehéz nem csak az én az egész stáb helyzete, hogy ugye ez így az utolsó pillanatokban alakult így. Ezt tudjuk talán a szezon lezárása után egyből, akkor ugye lehet, hogy lett volna több lehetőségünk. Most azért már mindenhol elkezdték a felkészülést, tehát valószínű, hogy hosszú idő után lassan 20 éve dolgozom edzőként. Még nem voltam ebben a helyzetben, hogy szabadságra menjek, úgyhogy mármint úgy, hogy nincs csapatom, úgyhogy úgy állok most a dolgokhoz, hogy mivel így alakult, valószínűleg itt ugye itt a szeptember-október környékénél előbb ilyen 3-6 hónapos pihenő lesz ez, mert nem hiszem, hogy lesz lehetőségünk ugye most már csapatot találni. Én azt gondolom, hogy ami munkát, meg amit itt csináltunk, rendben, az egy nagyon jó ajánlólevél, úgyhogy ebben a szempontból nyugodtan várom ezt a kis pihenőt, illetve abban a szempontból is, hogy most hosszú idő után újra felidézhetem a gyerekkoromat, amikor egy szabad nyara van az embernek. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet, mert az edzői szakmában arra is készen kell állni, lehet, hogy holnap már valahonnan jön egy hívás. De összességében azt gondolom, hogy ez az életrendje. Egy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik.
1: Veres Balázs pályaedző elmondta, kellemes és szép emlékekkel távozik Lendváról.
2: Szakmailag egy nagyon nagy kihívás volt, hogy külföldön első osztályban és aztán másodosztályban is tudtunk dolgozni. Ez az egyik része, de talán ez, ami az egyszerűbben újra megélhető dolog. A másik, hogy az előnye is, meg a hátránya is az edzősködésnek az, hogy emberekkel dolgozik napi szinten, és a játékosokat, a klub mellett dolgozókat, a klub környezetében dolgozók nyilván közel kerülnek az emberhez, és ez mindig olyan, hogy egy pici darabot a szívéből ott hagy, ahonnan elmegy, mert az élet úgy hozza, de összességében nagyon-nagyon jó kaland volt Józsinak 3, nekem ez a 2 év, úgyhogy mindig jó szívvel fogunk erre visszagondolni, az biztos.
1: Vlaszák Géza kapusedző hangoztatta, jó volt itt dolgozni.
3: Én nagyon jól éreztem magam itt Lendván, meg kell mondjam, hogy egy évet töltöttem itt, de nagyon jó volt. Úgyhogy csak a legjobbat tudom kívánni az egész környéknek, mert még találkozunk.
1: A kapus munkára való tekintettel melyik mérkőzést emelné ki, amely valahogy megmarad majd emlékként?
3: Mindegyik meccsen a Lukasz játszott, a bajnokságról beszélek, és ha nehéz is kiemelni egyet, egy momentum mindenképpen megmarad, ez a Beltinci elleni utolsó bajnoki mérkőzésen itt a stadionban, egy nagyon fontos védés, meg ugye az összteljesítmény is, az mindenképpen megmarad, de nagyon sokat elviszek magammal, ez majd a jövőbe fogom feldolgozni, mert ezt a fiút úgy választottuk, tehát nagyon keveset tudtam róla, élőben nem is láttam, de szerintem az egyik nagy reménysége a szlovén futballnak, legalábbis remélem, hogy így lesz.
1: Hol folytatja?
3: Mivel elég friss a dolog, még nem tudom, de bízom benne, hogy folytatom azért valahol a futballban.
1: Úgy tűnik, a játékos keret is változáson megy át. Salói István állítólag holnap áll mikrofon elé. Ma csak azt tudtuk meg a játékosoktól, hogy Josip Marinic és Alex Pichler is új klub után nézhet. Pichler szerint ilyenben még nem volt része. Ez egy specifikus helyzet, amire karrierje alatt nem volt példa. Maradt már szerződés nélkül, de nem ilyen módon, hangoztatta. Nem kellemes érzés. A csapattársaknak, a szakmai stábnak, a klub igazgatónak sem az, aki vele együtt szereplője ennek a történetnek.
4: Zelo specifična situacija, nisem še bil v čem podobnem. Sam ostal brez pogodbe, ampak ne na tak način, tak da nekaj novega ni prijetno, ne meni, tako tudi ne ostalim fantom, trenerju in pač vsem, ki so direktorju, vsem, ki so pač padli v to zgodbo.
1: Abban is ma délelőtt született megállapodás, hogy a Lendván maradt NAFTA játékosok edzését, legalábbis a holnapit, Vinko Vedrán erőnléti edző vezeti, aki szintén tagja a búcsúzó szakmai stábnak. Itt a nyár, amikor sokan keresik fel a tengereket, tavakat és a hegyeket felfrissülés céljából. De a gondtalan vakációra hamar árnyék vetülhet, a nyár ugyanis számos kockázatot is rejt. Ezt egy hétvégi bánutai halálos kimenetelű eset is megmutatta. Emellett különösen a felnőtteknek kell tisztában lenniük azzal a más jellegű veszéllyel, amely főleg a gyermekekre leselkedik a vízpartján. Szabó Márkot hallják.
5: Nyáron nem csak nyilvánvaló veszélyek leselkednek ránk, úgy mint a hőségben szerzett égési sérülések és a vízbefulladás lehetősége, hanem a gyermekek jogosulatlan fényképezésének és filmezésének kockázata is felmerülhet a vízpart mellett. Ugyanis van, amikor egyesek fényképezőgépüket és telefonjukat nem kagylók vagy naplementék megörökítésére használják, hanem gyermekeket és serdülőket felvételeznek titokban. A gyermekek fotózása a gondviselőjük engedélye vagy tudta nélkül azonban veszélyes és akár bűncselekmény is minősülhet. A fürdőruhás vagy akár ruha nélküli alig öltözött gyermekek fotói közösségi hálózatokra vagy akár egyéb kétes weboldalakra is felkerülhetnek. Szélsőséges esetekben pedig idegen elkövetők akár bántalmazási szándéktól vezérelve is kapcsolatba léphetnek a gyermekkel. A szlovén köztársaság büntető törvénykönyve bűncselekményként határozza meg a jogosulatlan filmkészítést, úgy mint a pornográf anyagok megjelenítését, előállítását, birtoklását és továbbítását. Ez a kitétel elsősorban a kiskorúakat védi a szexuális kizsákmányolástól, bántalmazást ábrázoló anyagoktól, egyéb a magánéletüket jelentősen sértő felvételek megjelenítésétől, még akkor is, ha azok nem intim jellegűek. A gyermekek strandon való biztonságának legfőbb záloga a jól tájékozott és figyelmes felnőtt. Hívja fel a figyelmet a rendőrség, és a következőket tanácsolják a gondviselőknek és más felnőtteknek, akik idegenek gyanús vagy furcsa viselkedését észlelik a strandon. Először is mindig tartsák gyermekeiket a látóterükben. Ha valaki túlzott érdeklődést mutat a gyermek iránt, vagy az öntudta engedélye nélkül fényképet készít róla, azonnal intézkedjen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha más gyermekről észlel gyanús fényképeket. Figyeljen tehát a gyanús személyekre. Ha olyan tárgyak szokatlan mozgását észleli, amelyekkel el lehet takarni egy fényképezőgépet vagy egy mobiltelefont, és ezeket a tárgyakat a gyermekek felé fordítják, lépjen közbe. Hívja a rendőrséget, figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, a vízimentőket. Beszéljen gyermekével arról, hogy azonnal kérjen segítséget felnőttől, ha valaki fényképet akar készíteni róla. A magánélete ugyanis a strandon is sérthetetlen. A szülők is olykor gondatlanok a fotók közzététekor, hisz gyakran osztanak meg nyaralásukról készült fotókat a közösségi hálózatokon, és néha a gyerekek is láthatóak rajtuk hiányosan öltözve, vagy fürdőruhában, alsóneműben, akár ruha nélkül is. Egy ilyen fotó vagy videó gyorsan szexuális kizsákmányolók kezére kerülhet, akik aztán megoszthatják, vagy közzétehetik azt pedofil hálózatokon és fórumokon. Jó hiszeműségük és kíváncsiságuk miatt a gyermekek gyakran nem tesznek különbséget a jó és a veszélyes kapcsolatok között, sem a való életben, sem online. Ezért szükséges beszélni a gyermekekkel arról, hogy nem minden online barátnak vannak jó szándékai, még akkor sem, ha első pillantásra udvariasnak és barátságosnak tűnnek. Tudtukra kell adni, hogy ne küldjenek idegeneknek és ne tegyenek közzé intim fotókat, és hogy azonnal kérjenek felnőtt segítséget, ha azt veszik észre, hogy valaki a strandon túlzottan nézi őket, fényképeket készít róluk, vagy megpróbál kapcsolatba lépni velük. Jó tudni tehát, hogy a strandon nem csak a fulladás és a leégés veszélye áll fenn.
1: Ez volt a hétfői Hírmagazin, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ez volt a Lenne kedve című dal a négyes zenekartól. Hát, változott az időjárás. Nálunk most összezártak a felhők, és az imént még nagyon sötét felegek voltak fölöttünk, most már mintha tisztulni látszódna, de ez nem jelenti azt, hogy időszakosan nem változhat fölöttünk a helyzetkép. Egyébként már reggel óta a vihar térkép előrejelzésében lehetett látni, hogy a Steyr régióban meg máshogy is kipattanhatnak viharok, helyi kisebb gócok. Egyébként Ausztriából érkezett ez az ivatargóc, két vihar sejtből épült fel, és öv alakban haladt az országban, és ezt az utat heves esőzések, gyakori villámlás, széldökések, jégeső is kísérheti, és kíséri is. Tújban ebben a pillanatban szakad az eső, és nem sima eső, hanem jégesővel érkezett. Heves zivatarral, záporral, igazi nyári záporral, és egyébként, amíg nálunk sötét fellegek vannak, addig a közeli Muraszombatot is elérte a csapadék, és amíg mi itt még 30-31 fokot mérünk, az eső nyomán 10 fokot zuhant a hőmérséklet. Muraszombatban most 21 fok van, és esik az eső, és ha jól tudom, akkor Muraszombat is kapott a jégből. És hogy elére bennünket most ez a zivatargóc, az órák kérdése. A mostani prognózis szerint mi valamikor jó egy óra múlva kaphatunk csapadékot, de bárhol kipattanhatnak helyi záporok, zivatarok. A frontzóna miatt, ami átlépte ugye a határt, Ausztria felől érkezett, és sajnos bizonytalan a mozgása, éppen ezért nagyon nehéz behatárolni, hogy hova csap le esővel, záporral, zivatarral és helyenként jégesővel. Változatos a következő órák időjárás térképe, úgyhogy napszemüveg, esernyő, mind a kettő jó szolgálatot fog tenni. Nálunk még kánikula van, és viszonylag magas hőmérséklet, ahova megérkezett a csapadék, ott gyorsan zuhant a hőmérséklet, így Muraszombatban 10 fokkal van kevesebb, mint nálunk.

Ez volt az Erdély című dal Csinszkától, aki valóban erdélyi gyökerekkel rendelkezik, és ugye a dalban benne is volt Dálnok, ahonnan a nagymamája származik, és ha megnézzük Erdély időjárását, akkor valami hasonló van ott is, mint itt nálunk, mert hogy gyenge eső esik, Dálnokon 25 fok körül alakul a hőmérséklet, de nagyjából Erdély nagy részére most a változékony, inkább esős csapadékos időjárás jellemző, 26-27 fokkal, és mi is kapjuk majd lehet a nyakunkba az esőt, egyelőre még felhős, borongós az időjárás itt Lendván. És ha már eső, akkor arra bizony nagy szükség lenne ráadásul tetemes mennyiségű csapadékra, hiszen az állóvizeknek a vízszintje nagyon-nagyon lecsökkent az elmúlt hetekben, hónapokban. Éppen ezért például a Velencei tavon át lehet simán gyalogolni keresztbe, és át is sétáltak. A rekordalacsony Velencei tóban gyalogkelt át egy merész vállalkozó a tómedrén, amit természetesen előzetes feltérképezés, tudatos felkészülés előzött meg. A hétvégén ugyanis negatív rekordot döntött a Velencei tó vízállása. Június 20-án szombaton este 7 órakor Agárnál mindössze 52 cm-t mértek a vízügyi szakemberek. Ez az érték 1 cm-rel kevesebb, mint az eddigi legalacsonyabb vízállás, amit 2022. szeptember 23-án regisztráltak. Nos, a rendkívül alacsony vízállás szokatlan vállalkozásra adott lehetőséget. Kürti Gábor Dezső ugyanis vasárnap gyalogkelt át a tómedrén. Az átkelés azonban nem egy hirtelen ötlet volt, hanem tudatos tervezés és előzetes felmérés előzte meg. A vállalkozás előtt mélységmérést végzett egy saját készítésű mérőruddal és GPS alapú adatrögzítéssel kereste meg, létezik-e egyáltalán járható útvonal. Eredetileg arra számított, hogy akár egy teljes napot is igénybe vehet a megfelelő nyomvonal megtalálása, végül azonban a vízállás miatt leállított hajó útvonal mentén gyorsan kirajzolódott egy alkalmas átkelő. A tó átlagosan körülbelül 110 cm mélynek bizonyult, amelyből helyenként 15-20 cm-t puha iszap tett ki a keményebb meder felett. Az átkelés során a biztonságra is figyelt, kajakot húzott maga mellett, neoprincipőt viselt, és mentő mellényt is vitt arra az esetre, ha mélyebb szakasz következne. Kürti Gábor Dezső tréfásan megjegyezte, hogy talán elsőként sétált át a Velencei tavon, bár korábbi kiszáradásokról vannak történelmi emlékek, amikor még huszárok is a tómederben gyakorlatoztak. Fontos ugyanakkor, hogy a jelenlegi állapot megtévesztő lehet, a tóban továbbra is lehetnek hirtelen mélyülő részek, ezért előzetes felmérés és megfelelő felkészülés nélkül nem ajánlott gyalogosan nekivágni az átkelésnek. Ezt egyébként jól szervezetten egy csapattal közösen hozták létre, és ebből derült ki, hogy bizony a Velencei tó átlagosan mindössze 50-52 cm, így könnyedén át lehetett gyalogolni. Na, ezt ne próbálják ki. És ugye érvényes az is, hogy nagyon sokan választják a fizetős strandok helyett nyári időszakban a bányatavakat, a szabad vizeket, felhevült testtel nem szabad a vízbe ugrani, és csak a kijelölt helyeken szabad fürdőzni, hiszen nyári időszakban mindenképpen számítani lehet, főleg folyóknál, örvények kialakulására, és tavaknál is arra, hogy a magasabb, tehát a felső réteg az meleg, lent viszont hidegebb a víz, szóval nagyon óvatosan most ebben a kánikulában a szabad vizeknél mindenki vigyázzon magára. És ahogy mondtam, esernyőt vigyenek magukkal, mert a következő órákban akár esőt is kaphatunk a nyakunkba. Önök pedig amit kapnak tőlünk, Geszti Péter, Péter Fibor és egy közös dal. Itt lesz a Huntrix, a Halott pénz, jön Chris Rudy, Kökény Attiláék, és hamarosan lejátsszuk a hét zene számát is. 15 óra 28 perc van.

0: amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Na pont ezt a dal fogja most kompenzálni egy igazi tündérmese Simó Anna Máriával, ő jön Marics Peti után. New Level Empire is zenél, és 16 órakor jövünk a friss hírekkel.

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Nevcsed Poricsot választották újra egyhangulag Szlovénia muzulmán vallási vezetőjévé, azaz muftiává, a szlovéniai iszlám közösség mesihátjának elnökségének élére. A megbízatása a 2026-tól 2031-ig terjedő 5 éves időszakra szól. Porics, aki 2021 óta tölti be ezt a tisztséget, az elmúlt időszak eredményeként a közösség intézményes megerősödését és pénzügyi stabilitását emelte ki. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat. Írta mindezt Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarország pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik a Eurogroup.

0: Bin Abdul Rahman al-Thani üdvözölte a pakisztáni kormányfőt, ám a mellette álló Vance-ről tudomást sem vett. Robbanás történt Katarban egy cseppfolyósított földgázt feldolgozó üzemben, aminek következtében 54 ember megsérült, 18 főt pedig jelenleg nem találnak, számolt be róla a Reuters. A baleset az öbölmenti ország legfontosabb LNG feldolgozó telepén, Ras Laffan iparvárosban történt. A belügyminisztérium a robbanást műszaki balesetnek tulajdonította és hangsúlyozta, hogy a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. Jordánia kormányának vasárnapi közlése szerint 6 férfit végeztek ki a biztonsági erők tagjainak megölése miatt. A közel-keleti országban legutóbb 2017-ben hajtottak végre halálbüntetést, akkor 15 embert akasztottak fel. Mohamed Momani kormányszóvívő szerint a most kivégzett személyeket terrorizmus, illetve egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőperekben ítélték el. Tetteik következtében rendőrök és katonák haltak meg, illetve sebesültek meg, tette hozzá. Momani elmondta, hogy Jordániában továbbra is 100-nál több rab van jelenleg halálsoron.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz az ég délután, és főként az esti órákban már helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti irányú szél sokfelé megélénkülhet. A legmelegebb órákban 29-33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén 36 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést, értesítés. Sürgős karbantartási munkálatok miatt június 23-án, kedden este 22 óra és szerda reggel 5 óra között zárva lesz a Karavankák alagútja Ausztria felé. A személygép Kozsik Ljubel, Korenszkoszedlo vagy Ratécse érintésével kerülhetik el az útzárlatot, míg a kamionok számára Sentinnél lehet belépni Ausztriába.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Életben maradni énekelte Zséde, és néha ebben a kánikulában valóban még az is kihívás, hogy az ember úgy érezze, hogy életben tud maradni. Hát a hőség majd fokozódik a következő napokban. Nálunk most egy picit hűlt a levegő, igaz, hogy csak 2 fokot, de érezhető, és talán az, hogy nem perzsel a nap, és összezárt a felhőtakaró, ez is kifejezetten kedvező. Egy picit becsapja az embert, mint a kellemesebb lenne az idő. Egyébként valamennyire valóban frissült a levegő, és a mostani helyzet kép is ezt mutatja, az ország egyes részeit elérte a zápor és a zivatar. Túj környékén ugye még egy jó fél órával ezelőtt apró szemű jég esett, na azután átváltott ez nagyobb szeműbe is, helyenként dió nagyságú jég is hullott az esővel együtt. Muraszombatban még mindig a csapadék jellemző, gyenge, szitáló esővel, de ott 21 fok van, itt lent van pedig 30 fok. Most folytatjuk a délutánt Bagosi Brothers Company-val és a Vakita Kék című dalukkal, és aztán jön a Zöld Zóna Donner témával, és ha maradnak velünk, akkor 4:30 tájékán egy kis gyerek gondolatok is lesznek a zenék között, úgyhogy jó rádiózást, Kovalszkék is itt lesznek, Megan Trainor, és hamarosan a Well Hello is. Szép délutánt!

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A klímaváltozás miatt érzett szorongás nem hiszti és nem túlérzékenység. A magyar fiatalok jelentős részét érinti, írja az alternatívenergia.hu. Az Energiaklub szakpolitikai intézet ezért olyan szemléletformáló anyagokat készített, amelyek segítenek felismerni és megnevezni a klímaváltozással kapcsolatos érzéseket, majd gyakorlati kapaszkodókat adnak a cselekvéshez. A szervezet szerint mindenkinek, aki fiatalokkal foglalkozik, fontos felismerni a jelenséget és segítenie abban, hogy a bénító érzések közösségi, értelmes cselekvéssé alakulhassanak. Erről lesz szó ma. A UNICEF 2022-es felmérése szerint a 13-25 év közötti magyar fiatalok 62%-a nagyon aggódik vagy szorong a klímaválság miatt. 27%-uknál pedig ez a szorongás meghatározó az életében. Egy 2025-ös budapesti fiatalok körében végzett magyar kutatás arra is rámutatott, hogy a klímaváltozásról tudatosabban gondolkodó fiatalok körében gyakoribbak lehetnek a klímaszorongás tünetei, ezek gyakorisága és intenzitása pedig szorosan összefügg. De a szorongás önmagában nem vezet automatikusan cselekvéshez. Ha nem kap megfelelő keretet, közösséget és cselekvési lehetőséget, akár bénító hatású is lehet. A klímaszorongás nem egyetlen, könnyen körülírható érzés, hanem összetett érzelmi reakció. A félelem a jövőtől, düh a döntéshozókkal vagy a társadalmi folyamatokkal szemben, frusztráció a lassú változások miatt, tehetetlenség, reménytelenség. Ugyanakkor érdeklődés, inspiráció vagy tenni akarás is megjelenhet benne. A fiatalok sokszor nem egyszerűen csak aggódnak, hanem azt érzik, hogy egy olyan válsággal kell szembenézniük, amelynek következményei az ő életüket és jövőjüket különösen erősen érintik. Az Energiaklub által készített klímaérzelmek kereke azt mutatja meg, hogy a klímaválságra adott érzelmi reakciók sokfélék lehetnek, és ezek önmagukban nem hibák vagy gyengeségek. Az aktivitás lépcső pedig abban segít, hogy az érintettek, különösen a fiatalok, kis, elérhető lépésekben találjanak vissza a cselekvőképességhez. A fiatalokkal dolgozó szakemberek számára az első lépés nem a megoldások felvázolása, hanem hogy biztonságos teret teremtsenek az érzések kimondására, és a fiatalok tudjanak róla, hogy nincsenek egyedül. A klímaszorongás nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy a fiatalok érzékelik a körülöttük zajló változásokat. A kérdés nem az, hogy ki lehet-e kapcsolni ezt az érzést, hanem az, hogy nyújtunk-e hozzá közösséget és cselekvési lehetőségeket. Ha a szorongás egyedül marad, könnyen bénítóvá válhat. Ha viszont közösen kezdünk vele dolgozni, akkor a tehetetlenségből tenni akarás lehet, mondta Pej Zsófia, az Energiaklub szakpolitikai intézet klímaprogramjának vezetője. A túl erős vagy kizárólag negatív, riasztó üzenetek sok esetben nem cselekvéshez, hanem elutasításhoz, apátiához vagy a probléma háttérbe szorításához vezetnek. Ezért különösen fontos, hogy a klímaváltozásról szóló kommunikáció ne csak a veszélyeket mutassa meg, hanem azt is, hogy van értelme cselekedni, és minden szinten, egyénileg, közösségben, intézményi és szakpolitikai szinten is lehet változást elérni. A klímaszorongás cselekvésbe fordítása nem azt jelenti, hogy a felelősséget a fiatalokra vagy az egyénekre kellene tolni. A klímaválság kezeléséhez állami, önkormányzati, gazdasági és szakpolitikai döntésekre is szükség van, és ebben a folyamatban egyéni és közösségi cselekvésre is szükség van ahhoz, hogy az érintettek ne bénultan, hanem aktív szereplőként éljék meg a helyzetet. Érdemes hiteles tájékozódással kezdeni, majd olyan területeken lépéseket tenni, ahol valóban érdemi hatás érhető el. Ilyen lehet az otthoni energiahasználat tudatosabb átétele, a túlfűtés és túlhűtés elkerülése, a közlekedési szokások átgondolása, a kevesebb és tudatosabb vásárlás, a zöldítés, vagy olyan közösségi akciókban való részvétel, mint egy faültetés, szemétszedés, autómentes kihívás, közösségi kert vagy helyi klímaakció. A lényeg nem az, hogy mindenki egyszerre mindent megváltoztasson, hanem hogy legyenek elérhető, közösen megélhető cselekvési lehetőségek. A klímaszorongás kezelése nem kizárólag pszichológiai kérdés, hanem pedagógiai, közösségszervezési és társadalmi feladat is. Fontos, hogy a pedagógusok, iskolapszichológusok, kollégiumi nevelők, ifjúsági szervezetek vezetői, a civil szervezetek, az önkormányzatok, de még a helyi és országos médiafelületek is tudatosabban foglalkozzanak a jelenséggel. Egy beszélgetés, egy jól vezetett osztályfőnöki óra, egy közös helyi akció vagy egy fiataloknak szóló önkéntes program sokat segíthet abban, hogy a klímaváltozás ne csak fenyegető, távoli és megoldhatatlannak tűnő probléma legyen, hanem olyan ügy, amelyben a fiatalok kapcsolódni, tanulni és cselekedni tudnak. A fiatalokban nagyon erős a tenni akarás, de ehhez szükségük van olyan felnőttekre és intézményekre, amelyek nem bagatelizálják az érzéseiket, hanem segítenek értelmezni és jó irányba terelni őket. A helyi közösségeknek, iskoláknak és önkormányzatoknak ebben óriási szerepük van. Valódi cselekvési lehetőséget adhatnak a fiataloknak, tette hozzá Pej Zsófia. Az Energia Klub célja, hogy a klímaszorongásról szóló tudást és gyakorlati eszközöket minél több olyan szereplőhöz eljuttassa, aki fiatalokkal dolgozik. A klímaválságról őszintén kell beszélni, de nem mindegy hogyan. Olyan kommunikációra és közösségi gyakorlatokra van szükség, amelyek elismerik az érzéseket és közben megmutatják a cselekvési lehetőségeket is. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: melyik fagyi a jobb? Így a fagyizóban elfogyasztani, és ott kérni, vagy a boltban megvenni a fagyit, vagy a jégkrémeket? A fagyizóban? Miért jobb ott, Jákob?
1: Mert akkor megeheted mindjárt.
0: Esszük meg.
1: Igen, és az nem jó, mert nem halljuk a madarakat, meg nem vagyunk friss levegőn. De én nem szeretnék többet, mert akkor betegek vagyunk, és én nagyon szeretek iskolába járni, azért nem szeretek beteg lenni.
0: Volt már, hogy valaki több fagyit megevett és megfájdult valamiért, például a torka. Volt már veled olyan, Hanna?
1: Velem nem, de a növém egyszer úgy megfázott, hogy csak az ágyba volt, nem jött ki. Még az ennivalót is az ágyba vittük neki.
0: Miért jó így beülni így a családdal valahova? Milyen hangulata van ennek?
1: Játszani szoktam a tortájba, ott van egy egész nagy kosár játék, aztán ott szoktam azokkal játszani. A kedvenc játékom egy ilyen dinoszaurusz vasbú, van azt a dinoszaurusz fel, de nem igazi vasbú, csak úgy van megcsinálva. Aztán akkor, hogy így a lábait benyomhatod, és akkor motor dinoszaurusz.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értene.

Sokszor volt már így, ez volt a Well Hello, és bizony sokszor volt már így, hogy kánikulát kellett átvészelnünk, és mindig valahogy megoldottuk. Szerintem ez idén is így lesz, kellőképpen fölkészülve, hidratálva az előttünk álló, hát bizony kánikulai napokat kell majd valahogy kibírnunk, de ebben tudnak segíteni a nyári táplálékok, amik nagyon jól hidratálnak. Hát nem csak a nyári időszakban fontos a hidratáció, de nyáron biztos, hogy nagyobb hangsúlyt kell rá fektetni, mert nem csak az italok által biztosíthatjuk testünk hidratációját, hanem nagyon sokféle táplálékkal is. A hidratáltság fontosságát szerintem ebben a nyári időszakban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen a test megfelelő hidratációja javítja például a teljesítő képességünket, mind fizikailag, mind szellemileg is. Amikor a testünk dehidratált, akkor gyakorlatilag jön a fejfájás, izomgörcsöket tapasztalunk nyáron gyakrabban, gyorsabb a pulzus, akár a gondolkodásunk is lelassulhat. És minden ember számára ugye a víz az elsődleges forrás, nyáron tehát sok vizet veszítünk, éppen ezért ezt pótolni kell. Szerencsére gyümölcsökből, zöldségekből ilyenkor bővelkedünk, és ezek segítenek fenntartani a hidratáltságot, és aktívan részt vesznek abban, hogy a szervezetünk elektrolit egyensúlya újra visszaálljon. Ráadásul általánosan is egészségjavító antioxidánsokkal vannak tele. Egy biztos, hogyha nyári táplálékok és nyári hidratáltság, akkor szerintem mindenkinek az uborka fog legelőször eszébe jutni, de az uborka mellett jöhet a saláta, a zeller, ezek 90%-ban vizet tartalmaznak, és nagyon sok olyan vegyület található bennük, vitamin, ásványi anyag, ami fontos a szervezetünk számára. Ezek a zöldségek ropogósak, lédúsak, és persze nagyon egészségesek. Ha valaki a zöldséget nem annyira kedveli, már pedig ez megesik, akkor ott vannak a gyümölcsök, például a sárga barack, aztán eper, ami nem csak tavasszal, hanem a folyton érő fajta miatt nyáron is terem, nagyon magas a víztartalma az epernek. Lassan indul a görögdinnye szezon, szerintem ez most már csak napok kérdése, maximum egy-másfél hét, és a legjobb nyári gyümölcs, hogyha szeretnénk magunkat hidratált állapotban tartani, akkor a gyümölcsök közül a dinnye a legjobb, 90% a víz, likopinban bővelkedik, és ez egyébként is véd a napkárosodás ellen. Aztán majd lassan jön az alma körte időszak, szóval mindegy milyen gyümölcs meg zöldség, mindegyik jó szolgálatot fog tenni. Aki szereti, akár mondjuk a cukkinit, szintén jó választás, de bármilyen zöldség az uborka mellett jöhet, és ebből lehet leginkább pótolni egyébként a szervezet vízveszteségét, és hogyha saját kert van, akkor onnan lehet a leginkább olyan gyümölcsöt, zöldséget beszerezni, ami talán permetmentes, tehát vegyszermentes, és mindenféle káros anyagtól mentes. Ez a legjobb, vagy pedig házi piacokon beszerezni, hogyha nincs saját termésünk. Egy a lényeg, ha kevés vizet ittak ma, vagy kevés zöldséget, gyümölcsöt ettek, akkor még nem késő, ezt lehet pótolni, és tegyék is meg, közben pedig hallgassák a jó kis zenéket. Már is jövünk egy kis romantikával és Zoránnal, itt lesz a Vétek, jön Erika Iglesias Nicky Jammel, az AD Stúdió, aztán Ágnes Vanilla, sok-sok régi muzsika a következő bő 20 percben.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnal Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Bled, Pohin és Kránszka Góra kiváló turisztikai szezonra számít a nyári hónapokban. A júliai Alpok szívében fekvő szlovén célpontok egyre népszerűbbek a természetkedvelők, a túrázók és az aktív pihenésre vágyók körében. Gorenzko idén is nagy figyelmet fordít a fenntartható mobilitásra a júliai Alpok úti céljain. Idén új libegőt helyeztek üzembe, amely a Vitranz csúcsára viszi fel a turistákat, értesült az STA. Szerdán az iskolai szünidő kezdetén és a nemzeti ünnepen megnövekedett forgalmi terhelés várható a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetett a DARS autópálya kezelő társaság. Mivel augusztus végéig más időszakokban is várhatók ilyen jellegű terhelések, ezért a sofőröket arra kérik, hogy megfelelően készüljenek fel a vezetésre, gondosan tervezzék meg útvonalaikat, vezessenek türelmesen és körültekintően. Hétfőn a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, amelynek része lesz Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése. A módosítás szerint a hatályba lépést követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az indoklásban pedig az szerepel, hogy a köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről. Ezen kívül 12 évben korlátoz

0: csatlakozott az elnök veje Jared Kushner és az elnök különleges megbízottja Steve Witkoff. Vance történelmi találkozóról és új fejezet nyitásának fontosságáról beszélt nyitó beszédében. Az Egyesült Államok elnöke azonban nem könnyítette meg a dolgát. Trump ugyanis távolról is üzent az iráni delegációnak, megfenyegetve tagjait, hogyha nem megint lezárnák a hormuzi szorost, amelyen a világ kőolajszállítmányainak ötöde halad át, akkor országuk sem marad. Meghalt Alan Greenspan, amerikai gazdaságtudós, az amerikai jegybank egykori elnöke, írja az NBC News. A magyar gyökerekkel rendelkező közgazdász, aki 4 elnök alatt és 5 hivatali cikluson át irányította az amerikai monetáris politikát, és akit a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantójaként tartanak számon, 100 éves volt.
1: Időjárás.
0: Kedden és szerdán is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk. Délelőtt napos, délután változóan felhős idő várható helyi záporokkal, zivatarokkal. Hajnalra 14-20 fokig frissül fel a levegő, déltájban 29-32 fok között alakul a csúcs hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gyutomár körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés: sürgős karbantartási munkálatok miatt június 23-án, kedden este 22 óra, és szerda reggel 5 óra között zárva lesz a karavánkák alagútja Ausztria felé. A személygépkocsik Lővel, Korenszko-Szedlo vagy Ratécse érintésével kerülhetik el az útzárlatot, még a kamionok Sentilnél léphetnek be Ausztriába.
3: Ilyen.
4: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
3: Ilyen. Ilyen is.

Azália énekelt, és talán ez volt az első olyan áttörő sikere, amivel nagyon sokan megismerték a nevét. Ez volt a Mindegy című slágere. 17 óra 12 percben, nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakul például a mai délután további része, vagy akár az egész nyarunk, és érdemes jól megtervezni, megszervezni akár a nyaralást, kiruccanást, hétvégi programokat is. Aki elmenne a Balatonra, akkor jól választ, mert 180 éves a Bahart, tehát a Balatoni Hajózási RT, úgyhogy lesz minden az idei nyáron, jóga, naplementés, sétahajók, bulihajók, ezek várják az utasokat, különleges programokkal, és még új hajókkal is készültek 2026-ban. Ugye március 28-án indult el ez a 180. személyhajózási szezon a Bahart esetében, és az egész évben közlekedő kompok mellett útnak indultak a személyhajók is. Ebben a jubileumi évben ugye tavasztól sokszínű programokkal már találkozhattak a Balaton és a hajózás kedvelői. Például jogázhattak májusban a Balaton közepén, mégpedig egy badacsonyi katamarán fedélzetén, aztán május utolsó hétvégéjén két kikötőből is indultak gyereknapi hajók. A program kínálat a nyár kezdetével most még intenzívebb lett, hiszen már június 20-ával, tehát ezen a szombaton, ami mögöttünk van, elindultak a buli hajók, július elejétől pedig esti csillhajókkal és gyerekhajókkal is találkozhatnak majd az érdeklődők, és a nyári balatoni turné hát különleges figyelmet érdemel ezen események kapcsán. Ha már 180 év, akkor a Bahart 18 kikötőből fog majd indítani, tehát 18 kikötőben van jelen az egész Balaton környékén, és 16 kikötőből menetrend szerint indulnak a hajójáratok, két révből pedig kompok szállítják az utasokat ugye a két part között. A nyári főszezontól kezdődően 14 kikötőből van lehetőség sétahajóra szállni, és az egyik legnépszerűbb program a naplemente sétahajó, de vannak bulihajók, gyerekhajók, ezek 9 kikötőből indulnak majd útnak, ugye ebben a nyári főszezonban. Az új katamaránokkal a legnépszerűbb most a Fonyód, Badacsony, Siófok, Balatonfüred, Tihany útvonalon lehet találkozni, és érdemes is kipróbálni. Aki pedig biciklivel érkezik, mert mondjuk körbetekerni a Balatont, vagy éppen elfáradt félúton, akkor kerékpár, barát, hajók és útvonalak is várják a biciklizés szerelmeseit, és a jó hír az, hogy reggel 7-től este 11-ig, hétvégente pedig éjfélig 30 percenként járnak ezek a menetrend szerinti járatok, és folyamatosan ezt próbálják sűríteni is, ahogy egyre nagyobb igény van rá. Így ünnepel idén a 180 éves Bahart, ezúttal is mindent az utasokért, aki pedig szereti a naplementét, a Balatont, a sétahajózást, vagy éppen az esti bulikat, hát lehet válogatni. Nálunk is lehet választani, sok-sok jó zenéből, Szakács Gergővel jövünk, itt lesz Charlie, aztán a Roxette, a Galantis által egy picit újra gondolva, de jön Nyári Kálmán, Curtis-zel és hamarosan a Magashegyi Underground, és most hajszál pontosan 4:06.

ad magából az útra. Aki már felülről figyel, néha visszanézek a múltra.

Ez volt a legszebb tévedésünk Magashegyi Underground módra, és hogy az ég hogy tud vitorlát bontani, hát sokféleképpen többek között így a felhőkkel is, mert hogy elég gyorsan megérkeztek, szépen összezártak, és maradtak is velünk. Mi csapadék nélkül töltjük már az elmúlt másfél órát ilyen felhőséggel, Muraszombat nem úszta, meg ott esett az eső, kicsit intenzívebben, néha gyengébben, egy pici jég is befigyelt, de szerencsére nem kárt okozó jelleggel. És ha most ránézünk az országos helyzetképre, akkor szünetmentes csapadék tekintetében néha megnövekednek a felhők, többek között itt Lendván is. Ettől függetlenül 28 fok van, de a 33 fokhoz képest ez sokkal üdítőbb, és olyan, mint hogyha 10 fokkal lenne hűvösebb. Hát gyakorlatilag nyugodtan lehet levegőt venni, nem égeti a tüdőnket. És Muraszombatban rögtön azután, hogy megszűnt a csapadék, 1-2 fokot emelkedett a hőmérséklet, ott viszont friss a levegő 23 fokkal. De a következő napokra kánikulát ígérnek a meteorológusok, ami azt jelenti, hogy a hét végére akár a 35 fokot is meghaladhatja majd a hőmérséklet, kitart a forróság, és pont emiatt gyakoribb lesz a zivatar veszély is. Viszont emelkedő hőmérséklettel fogunk találkozni, és ahogy mondtam, igazi hőség várható, így nem véletlen, hogy nagyon óvatosnak kell lenni a napon, rendkívül erős az UVB sugárzás, és erre a szakemberek is most már erőteljesen hívják fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogyha megfogadják a tanácsot, és miért nem fogadnák meg, hiszen rosszat nem akarunk, és a szakemberek sem, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen is, ez a legfontosabb, és ha lehetséges, akkor 11 és 15 óra között kerüljék a napozás, de még jobb, ha 10 és 16 óra között, főleg amikor rekkenő hőség van, keressék a hűvös, légkondicionált helyiségeket azok, akik bírják a légkondit, mások pedig az árnyékos területeket, az is sokat tud segíteni abban, hogy ezt a hőséget valahogyan módon elviseljük. Úgy tűnik, hogy a következő két hétben még forróságra számíthatunk, és hogy majd júliusban lesz-e változás, és milyen jellegű, az most nehéz megjósolni, hiszen a két hét is hosszú távú, de erre a két hétre úgy tűnik, hogy stabil lesz a légkör felettünk, és meghatározó lesz a sok napsütés, és a kifejezetten meleg kánikulai napok. Ami vár önökre, ebben a bő inkább szűk fél órában, mert most már 4 perccel vagyunk 17:30 után, egy kis nyári zápor. Ha már nem kaptunk, akkor dalban küldünk egy kicsit. Itt lesz Lady Gaga, Zsédenyi Adrien, jön Abaházi Csaba, az Acoustic Planet, de lesz Jonas Brothers, és a Parnograst is érkezik Dániel Figergővel, 18 órakor pedig hírösszefoglaló, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, a Lendvai Stúdióból június 22-én hétfőn.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új munkahét első napján történt fontosabb eseményeket. Cseresnyi Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Jó estét kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkat ezúttal egy jó hírrel indítjuk, a folytatásban pedig egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Olcsóbb lesz a tankolás Szlovéniában.
1: Magyar Péter miniszterelnök meghirdette az elszámoltatást.
2: Lemondott Keir Starmer, brit kormányfő.
1: Az Egyesült Államok 2 hónapra felmenti Iránt az olajszankciók alól.
2: Veszélyes halfaj jelent meg a földközi tengerben.
1: Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: Ma éjfélkor jelentősen csökken a központilag szabályozott kőolajtermékek ára Szlovéniában.
1: A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 6,2 centtel lesz olcsóbb, új ára 1,53 € lesz. A gázolaj literjének ára 11,1 centtel csökken, így ezt a fajta üzemanyagot újonnan 1,60,7 € tölthetjük autónkba. A fűtőolaj is olcsóbb lesz, mégpedig 11,8 centtel, így 2-től 1 hétig 1,20 € rendelhetjük meg literjét. Az árak június 29-ig érvényesek, jelentette be röviddel ezelőtt az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium.
0: Áprilisban nominálisan 0,6%-kal nőtt, reál értéken azonban 1,3%-kal csökkent az átlagkereset Szlovéniában.
1: Bruttó összegben 2695,03 €, nettó összegben pedig 1688,55 € tesz ki. Az átlag fizetés, jelentette be ma a statisztikai hivatal.
0: Nevcset Porićot választották újra egyhangulag Szlovénia muzulmán vallási vezetőjévé, azaz muftiává, a szlovéniai iszlám közösség mesihátjának, azaz elnökségének élére.
1: A megbízatása 2026-tól 2031-ig terjedő 5 éves időszakra szól. Porić, aki 2021 óta tölti be ezt a tisztséget, az elmúlt időszak eredményeként a közösség intézményes megerősödését, és pénzügyi stabilitását.

0: Magyar Péter az eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalásának nevezte a mait.
1: A miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, melynek része lesz Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése. A módosítás szerint a hatályba lépést követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az indoklásban pedig az szerepel, hogy a köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés áll be a társadalom részéről. Ezen kívül 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, és 70 éves felső korhatárt vezetnének be az alkotmánybírók számára, írja a Telex. A módosítások, amelyeket néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátanak, a tisztító tűz művelet részét képezik. Az ülésen ismertették a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, majd vita kezdődött az Országgyűlés Vizsgáló Bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről című javaslatról is, ami pénzbüntetés és végső esetben rendőri elővezetés terhe mellett tenné kötelezővé a vizsgálóbizottságok előtti megjelenést az érintettek számára.
0: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat.
1: Érte mindezt Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Priakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást.
0: Ma délelőtt bejelentette lemondását Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Leköszönő beszédében elmondta, hogy döntéséről tájékoztatta a harmadik Károly brit királyt. Starmer nem csak a miniszterelnöki, de a pártelnöki székből is távozik.
1: Keir Starmer pozíciója a munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó munkáspárt a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.
0: Orosz dróntámadás ért egy ukrán kikötőbe tartó civil teherhajót hétfőn kora reggel. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás következtében meghalt a legénység egyik tagja, a hajó pedig kigyulladt.
1: Az ukrán haditengerészet azt írta, hogy a panamai zászló alatt hajózó Victress teherhajó török tulajdonban van. Később közölték, hogy egy matróz, egy 58 éves szakács halt meg a támadásban. A török hajó elleni dróntámadást megelőzően június 19-én Kijev arról számolt be, hogy az oroszok két polgári hajót találtak el a Fekete-tengeren.
0: Az Egyesült Államok a béketárgyalások időtartamára 2 hónapra felmentést adott Irán számára a olajszankciók alól, írta meg Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter hétfői közlése nyomán az STA szlovén hírügynökség.
1: A bejelentés alapján Irán augusztus 21-ig termelhet, szállíthat és adhat el kőolajat és feldolgozott kőolajtermékeket. Bessent a döntést az alábbiakkal magyarázta. Svájcban produktív tárgyalások zajlanak az Egyesült Államok és Irán között. Teherán elkötelezettnek mutatkozik a hormuzi szoros közlekedésének szabad és akadálytalan fenntartása mellett. Irán beleegyezett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrének visszatérésébe az országba.
0: A rendőrség 2,7 tonna kokain talált egy ingatlanon Sydney peremén, Ausztrália történetének eddigi legnagyobb kokain fogásában, közölték hivatalos szervek hétfőn.
1: A kábítószert június 19-én találták műanyagládákban, föld alatti bunkerekben elásva, 3 teherszállító konténer alatt elrejtve. A konténerekben álpadlót alakítottak ki, amely hozzáférés biztosított a kokainhoz, amelynek utcai értékét a rendőrség 816 millió ausztrál dollárra becsüli. 2 Sydney lakost, egy 21 és egy 25 éves férfit letartóztattak az ingatlanon, és kereskedelmi mennyiségű tiltott kábítószer birtoklásával vádolták meg. Vádemelésük esetén akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthatnak.
0: Mai krónikánkat egy jó hírrel indítottuk, aminek leginkább a szabadságra indulók örülhetnek. Záróhírünket is nekik ajánljuk, de sajnos inkább figyelmeztetésként. Gyilkos halfaj jelent meg a földközi tengerben.

0: atrópusi eredetű ragadozót már a görög partoknál is rendszeresen észlelik, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a tengeri ökoszisztémára, hanem az emberekre is komoly veszélyt jelenthet.
1: A faj eredetileg az indiai és a csendes óceán térségében őshonos, azonban a kutatók szerint a Suezi csatornán keresztül jutott be a földközi tengerbe. Első példányait 2003-ban azonosították a mediterrán térségben, azóta pedig rendkívül gyors terjedésnek indult. Görögország, Törökország és Izrael partvidékei már régóta jelen van, de az elmúlt időszakban Horvátország, Franciaország és az Adria északi része felől is érkeznek észlelések. Az ezüstsíkos gömbhal különösen veszélyes, mert szervezetében tetrodoxin található, amely az egyik legerősebb ismert idegméreg. A toxin elsősorban a májban, a belső szervekben, a bőrben és a szaporító szervekben halmozódik fel. Elfogyasztása súlyos mérgezést, légzésbénulást, szélsőséges esetben pedig halált okozhat. A szakértők szerint a méregnek nincs ismert ellenszere, ezért a hal fogyasztása rendkívül kockázatos.
2: Sport.
0: Az Európai Kézilabda Szövetségben megerősítette azokat a csapatokat, amelyek a következő szezonban a Bajnokok Ligájában játszanak. A 24 klub közé bekerült a Celjei Pivovar Laskó is, írta a weboldalán az IHF. Szlovéniának legutóbb a 2023-24-es szezonban volt képviselője a BL-ben, akkor is a Celje képviselte a szlovén színeket. Erre a szezonra bővítést és a versenyrendszer módosítását is előkészítette az Ernyő Szövetség, mivel a korábbi 16 klub helyett 24 csapat versenyez majd az elitben. A Bajnokok Ligája teljes női kerete is ismert már, amely a következő szezonban is jelenlegi formájában 16 csapatos marad. A Krim Mercator szlovén női kézilabda csapat már biztosította helyét a Bajnokok Ligájában. Mindkét versenycsoport körének sorsolására pénteken 11 órakor kerül sor Bécsben. Marozsán Fábián játszma hátrányból fordítva legyőzte a szlovák Alex Molcsant a Mallorcán zajló 613.000 euró összdíjazású füvespályás férfi tenisztornán, ezzel a 8. döntőbe jutott. Következő ellenfele a 4. helyen kiemelt chilei Alejandro Tabilo lesz. Előzetesen Pucsovics Márton is ott volt a mallorcai főtáblán, de néhány órával első fordulós mérkőzése előtt betegség miatt visszalépett.
1: Időjárás. Kedden és szerdán is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk. Délelőtt napos, délután változóan felhős idő várható, helyi záporokkal, zivatarokkal. Hajnalra 14-20 fokig frissül fel a levegő, déltájban 29-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés, sürgős karbantartási munkálatok miatt június 23-án kedd este 22 óra és szerda reggel 5 óra között zárva lesz a Karavankák alagútja Ausztria felé. A személygépkocsik Jubej, Koreszkoszedló és Ratecse érintésével kerülhetik el az útzárlatot, míg a tehergépkocsik Sentilnél léphetnek be Ausztriába.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek hétfői jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a friss híreket jó zenék kíséretében. A következő fél órát remélem, hogy együtt töltjük. Hát elmaradt Kanye West, amerikai rapper július 25-ére tervezett prágai koncertje is, jelentették be a cseh fővárosban. Megerősíthetem, hogy erre a koncertre a prágai lóversenypályán nem kerül sor, együttműködésünket a rendezőkkel megszüntettük, mondta Zuzanna Rambová, a lóversenypálya igazgatója. A Jen néven is ismert amerikai rapper prágai fellépését idén tavasszal jelentette be a Hugo Production rendezőiroda. A koncert lemondásának okait a lóversenypálya igazgatója nem közölte. A 48 éves amerikai zenész, aki korábban igen népszerű volt eredeti zenéje és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését elveszítette antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai nyomán. Koncertjeit számos európai országban lemondták.

Újabb leg Taylor Swift-től. Újabb mérföldkőhöz érkezett az énekesnő pályája. Hivatalosan is bekerült a dalszerzők hírességek csarnokába, amivel ő lett a szervezet történetének legfiatalabb női tagja. A szabályok szerint egy előadó 20 évvel első kereskedelmi forgalomban megjelent kislemeze után válik jogosultá erre a jelölésre. Taylor Swift esetében ezt a 2006. júniusában megjelent Tim McGraw című debütáló dala tette lehetővé. Azóta az énekesnő karrierje példátlan magasságokba emelkedett. Taylor Swift 12 stúdióalbumot adott ki, miközben a countrytól a popon át a folkig számos műfajban bizonyította tehetségét. Eddig összesen 14 Grammy díjat nyert, a dalszerzők hírességek csarnokának hivatalos méltatása külön kiemeli Taylor Swift rendkívüli alkalmazkodó képességét és művészi bátorságát.

Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. Az énekesnek és feleségének, Sherry Seabornak két lánya van, az 5 éves Lyra és a 4 éves Jupiter. Sheeran korábban arról is beszélt, hogy szívesen bővítené tovább a családot, illetve arról is őszintén nyilatkozott, hogy amikor a gyerekeivel van, következetesen visszautasítja a közös fotókat kérő rajongókat. Az énekes januárban indította el aktuális turnéját Új-Zélandon. A koncertsorozat utolsó állomása november 7-én lesz a floridai Tampában. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Ed Sheeran tudatosan háttérbe szorítja karrierjét a magánélete érdekében. Korábban 2015-ben már tartott egy hosszabb szünetet, majd 2019 és 2021 között is visszavonult egy időre a zenei parttól, hogy családjára és személyes életére koncentrálhasson.

0: It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying I have.
1: Vége a találgatásoknak. Tom Holland és Zendaya házasok. Hosszú hónapok találgatásai után Tom Holland végre megerősítette, hogy titokban elvette Zendayát. Bár a 30 éves sztár nem árult el további részleteket a ceremóniáról, szavaiból egyértelműen kiderült, hogy milyen fontos szerepet tölt be életében a színésznő. A színész szerint kapcsolatuk egyik legnagyobb erőssége, hogy mindketten pontosan értik, hogy milyen kihívásokkal jár a reflektorfényben élni. A két színész kapcsolata a Pókember filmek forgatásán mély el, és az elmúlt években Hollywood egyik legkedveltebb sztárpárjává váltak. Bár magánéletüket következetesen távol tartják a nyilvánosságtól, Holland most először erősítette meg nyíltan, hogy kapcsolatuk új szintre lépett, és Zendaya immár hivatalosan is a felesége.

Harry Styles új rekordot állított fel a Wembley stadionban. Az énekes Together Together világturnéjának részeként megkezdte 12 estén át tartó londoni koncertsorozatát a Wembley stadionban. Ezzel ő lesz az első előadó, aki egyetlen naptári év alatt ilyen sok alkalommal lép színpadra a legendás londoni arénában. A világturné különböző helyszínein számos ismert előadó csatlakozik Harry Styleshoz. A Wembley stadionban induló koncertsorozat nem csak Harry Styles pályafutásának újabb mérföldköve, hanem a brit koncert történelem egyik legjelentősebb rekordját is jelenti. A rendkívüli érdeklődés jól mutatja, hogy az egykori One Direction tag továbbra is a világ egyik legnépszerűbb és legkeresettebb pop előadója.

Nick Jonas, a filmvásznon is szupersztár, megérkezett a hazai mozikba is az Életem legjobb száma című film Porraddal és a Jonas Brothers tagjával Nick Jonas-szal a főszerepben. Ritkán fogad filmet ilyen egyöntetően pozitív kritikai visszhang, mint amivel a szakírók az Életem legjobb száma két héttel ezelőtti amerikai premierjét köszöntötték. Kedves és ötletes végjáték néhány fülbemászó számmal, abszolút kedvenc már a hazai mozikban is.

Kórházba került a Bombon frontembere, elmaradnak a zenekar koncertjei. A Bombon együttes közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint betegség miatt kórházban kezelik az együttes énekesét, Szolnoki Pétert. A zenekar következő hetekre tervezett fellépései és koncertjei emiatt elmaradnak. A zenekar egy Facebook bejegyzésben azt írta, hogy az énekes a lehető legjobb kezekben van, és jelenleg a gyógyulására koncentrál. Arról azonban nem közöltek részleteket, hogy pontosan milyen betegség miatt szorul kórházi kezelésre.

Weekend slágere szólt, és jön még a folytatásban, és lezárásaképpen ennek a mai délután a Kökény Attila és a Koncai Viktor, no meg Kovalszkék is zenélni fognak hamarosan. Egyébként nagyon változatos képet mutat most az országos helyzetkép, és amikor mondtam, hogy várhatók esők, záporok, zivatarok, azok nagyon eseti jellegűek, lokálisan pattannak ki, és gyors ütemben kialakuló záporokat követően akár pillanatokon belül a nap is kisüthet. Most nálunk ilyen kicsit szürkés az ég, egyre több felhő van felettünk, de nem fenyegető felhők ezek, viszont a közeli lentiben ott elerett az eső, egy jó kis zápor még mindig annak a lecsengése tart. Nálunk viszont ilyen kicsit napos, kicsit felhős időjárás van, jelenleg ilyen 27-28 fokkal, az ország nagy részére egyébként ez a jellemző, de úgy tűnik, hogy a következő órákban még kialakulhatnak egyébként zivatar tevékenységek, és ez a következő napokra is igaz lesz, hiszen marad a kánikula, és a magas hőmérséklet néha ezt hozza magával, hogy váratlanul kialakulhatnak nyári záporok, zivatarok, sajnos zivatarban akár jégeső és heves szél is lehet, úgyhogy erre készüljenek majd a következő napokban is. És remélem, hogy ránk is készülnek, hiszen amellett, hogy most még egy kis slágerzene szól, lesz esti mese Mandácskó Eszterrel, és aztán magyar nóták, csárdások érkeznek itt a Muravidéki Magyar Rádió esti adásának kezdetén. Legyen szép estejük, pihenjenek egy jót, pihenjék ki az egész napi fáradalmakat, mi köszönjük szépen a figyelmet. A közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevükben köszönöm a műsorvezető Cseresné és Tünde, és kíván önöknek minden jót. Most egy pici szünetre megyek, aztán majd néhány hét múlva érkezem. Vigyázzon mindenki magára, legyen szép a nyaruk!

0: Mese a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a kígyóbőr. Hol volt, hol nem volt hetet hét országon is túl. Volt egyszer egy szegény ember, és annak 12 fia. Az a szegény ember egyszer kimegy az erdőbe fát vágni, és amint vágja a fát, csak előbújik a bokorból egy nagy kígyó, és megszólítja a szegény embert. Hallod-e, te szegény ember? Vigy el magaddal, s tarts a házadnál. Megijed a szegény ember, nem tudta hamarjában, hogy mit válaszoljon. Vigye, vagy ne? Szerencsétlenséget hoz-e a házához, vagy szerencsét? Aztán azt mondja mégis. Én elviszlek jó szívvel, de tudd meg, hogy nekem 12 fiam van, s azoknak is mikor van, mit tegyenek, mikor nincs. Csak vigy el, szegény ember, nem bánod meg. Hát jól van. Ölébe veszi a szegény ember a kígyót, hazaviszi, a házban szépen leteszi a földre. Hanem a szegény asszony szinte kétségbe esett, mikor a kígyót meglátta. Jaj, hát, hogy volt lelkes istene? Mondotta a szegény asszony. Hogy egy kígyót hozzon a házhoz. Elmondja a szegény ember, hogy mint történt a dolog. Isten neki majd lesz, ahogy lesz. Aközben a fiúk bejönnek a házba, letelepednek az asztal köré, az asszony beteszi a levest az asztal közepére, s kanalazni kezdenek. Egyszer csak megszólal a kígyó az asztal alól. Édesanyám, adjon nekem is egy tányér levest. Leadnak neki egy tányér levest, de azt egy szempillantásra felhabzsolta, s megint megszólalt. Édesanyám, adjon kenyeret is. Mégpedig egészet. Ha lehet akkorát, mint egy talikakerék, mert erősen éhes vagyok ám. Jaj, lelkem, fiam, mondja az asszony. Hát adnék én jó szívvel, ha volna, de nincs. Csak menjen ki édesanyám a kamarába, majd meglátja, hogy lesz ott. Kimegy az asszony a kamrába, s hát uram teremtőm, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól, mert azt emberi szem nem győzte belepni, ami abban a kamrában volt. Arany, ezüst, gyémánt, kádakban állott, kenyér, szalonna, kolbász, s minden mi jó megennivaló, bor tömérdek hordóval. Alig fért be a szegény asszony a kamarába. Ezek, hogy volt kenyér is, nem egy, de 10 is, mind akkora, mint egy taliga kerék. Hiszen lett mindjárt a szegény ember házánál nagy helye húja vigasság, oda csődült az egész falu, ettek, ittak, vígan voltak. Mikor a falu népe elszéledett, azt mondja a kígyó a szegény asszonynak. Édesanyám, azt mondja a kígyó a szegény asszonynak. Édesanyám, menjen el a királyhoz,

0: kerül a feje. Hazamegy a szegény asszony, mondja rendre a kígyónak a király üzenetét. No de bezzeg, töltetett arannyal, nem egy zsákkal, hanem 10-zel is. Gondolom még többel is, mert úgy láttam, mint ma, 6 egész vágás szekéren vitték a tömérdek aranyat. Na hely, uram teremtő, megörvendett a király, hogy ilyen szörnyű gazdag veje akadott. Egyszeriben mondja a legkisebb leányának. Na leányom, készülsz az esküvőre. Ma lesz a nénégy lakodalma, ma lesz a tiéd is. Még szót sem szólhatott a kicsi király kisasszony, befogatott a király 6 paripát aranyos hintóba, s úgy küldött a kígyó után. Hát de mit gondolt, mit nem a király kisasszony? Kisurrant a palotából, beült a hintóba. Hát látni akarta előre, hogy milyen lesz az ő vőlegénye. Jaj, de édes Istenem, sírt ritt a kicsi király kisasszony, még földhöz is verte magát, mikor meglátta a vőlegényét. De hiába sírt ritt. Beültették a hintóba, szépen melléje ült a kígyós, úgy mentek vissza a király városába. A szegény király kisasszony még le is takarta egy nagy ruhával, hogy ne lássák a vőlegényét. De hiába takarta le, mert mikor az udvarba megérkeztek, leszökött a kígyó a hintóból, úgy csúszott a király kisasszony után fel a palotába. Hát ott már javában állott a 2 idősebb király kisasszony lakodalma. De volt nagy szörnyűködés, mikor meglátták a kígyót, azt mondta a király. No te Isten csúfállatja, a szavamat meg nem másolhatom, leányomat neked adom, de itt, az én palotámban nincs helyetek, pusztuljatok innét. Kiszalad a király kisasszony nagy sírással, rívással, utána a kígyó. És amint mennek le a grádicson, mondja a király kisasszonynak. Ne keseregj, szép király kisasszony, mindjárt minden jóra fordul. Volt a király udvarában egy kicsi ház. Abba bementek, s hát uram teremtőm, abban a szempillantásban a kígyóból olyan szép királyfi lett, amilyet a világ még nem látott. Mondja a király kisasszonynak. No látod-e, nem vagyok én kígyó, csak egy vén boszorkány elvarázsolt, hogy kígyóbőrben járjak 12 esztendeig. Éppen ebben a szempillantásban telt ki a 12 esztendő. Hely, de örült a király kisasszony. Fel akart szaladni a palotába, hogy mondja meg az édesapjának, mi történt, hanem a királyfi azt mondta. Te csak maradj itt, felmegyek majd én. Hát jól van, felmegy a királyfi a palotába, szép aranyos gúnyában. Bezzeg fogadták ott nagy örömmel. Nem ismerte fel senki, de gondolták, hogy valami gazdag királyfi lehet. Egyszeriben első helyre ültették, azután meg biztatták, hogy táncoljon. Hiszen nem kellett sokat biztatni, mindjárt táncra kerekedett a királyfi. Egyszerre mit gondol, mit nem? Tánc közben keresztül bucskázik a fején, és fehér galambá változik, azzal kiröppen az ablakon. Na de volt nagy álmélkodás, meg csodálkodás? Vajon ki? S mi lehetett ez a legény? Sajnálták is erősen, hogy elrepült, mert nagyon szépen táncolt. A közben meg gondolkodik a király. Gondolja, hát mégis lemegy a leányához, a kígyó vejéhez, hadlám, hát mit csinálnak? Bemegy a kicsi házba, s hát uram teremtőm, ott ül a leánya az asztalnál, s szemben ül vele a kígyó. Akarom mondani? Hát a királyfi, aki galambképében kirepült volt a palotából. Na de bezzeg, most a királynak is megjött már a kedve. Vitte fel a leányát, s a vejét a palotába. S még csak most lett igazi nagy helye, húja is lakodalom. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást húzták a cigányok, járták a legények s a leányok. Akkor a királyfi elvitte feleségét az ő országába. Vitte a szegény embert is a feleségével, s a 12 fiával. Nagy úr lett ott mindenikből. Sóra fára nem volt többet gondjuk, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jöjjön magát!
4: Csepp álmokat!
5: Csepp álmokat!

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hét magyar nótája.

Hallod, megtanulod, a prímással együtt fújod, nem kell hozzá kóta. Kinek fáj a szívetája, meggyógyítja a nótája, balatoni nóta. Egyszer hallod, megtanulod, a prímással együtt fújod, nem kell hozzá kóta. Én is egyszer bánatom, ha lementem.

forró csókja, édes hajka, jó kedve, meg visszaadta nékem, több nem kellett. Csókot kaptam, csókot adtam, mindörökre ott maradtam a Balaton mellett. Forró csókja, édes hajka, jó kedve, meg visszaadta nékem, több nem kellett. Csókot kaptam, csókot adtam, mindörökre.

fülembe, mégse tudok vigadni. Hely fizető, ugri füles, koros üveg, sörös üveg, ágyban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van hely, pedig te vigadni. Hely fizető, ugri füles, koros üveg, sörös üveg, ágyban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, pedig te mi hadni. Böske, terka, Anna, panna, egyik szőke, másik panna.

hány kislány volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, terjenek a csillagos ég igazira hallgatni.

csak minden keleke. Miért kivittem a rózsámat messzire, törjön is el annak minden keleke. Miért kivittem

0: Jöjjön is el annak minden kereke, miért vittem a rózsámat messzire? Törjön is el annak minden kereke, miért vittem a rózsámat messzire?
1: Az én rózsám aranyos, kedves is meg akados.

0: haragomban azt csinálom, amit ő mond.
1: Egyszer tudom, mérges leszek, ha sok mit a végére pontot veszek.
0: Messze repül minden gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Ha azt mondom, fekete, rávágja, hogy
2: azért se,
0: végre földre esküszik a hófehérre. Ha azt mondom, takaríts, bevarul.

férjhez megyek nem sokára, édesanyám, az lesz a jó néken. Szeretem én ezt a legényt, édesanyám, ő is szeret, érzem. Ez a világ egyes ura, ezt kell.

Adios.

lesz majd rája. Húsz a cigány a fülembe, a nótám, mert elhagyott a rózsám, de azért nem búzsulok, bár

balog őrzse keszkenőjét, égő könnyel sírta tele, sírta tele.

nem egy magos nevem van. Alá állok, kedves édesanyám, hogy ne ázzak alattam. Csipkés annak a levele, sejde jó szagú, egy leányér, kedves édesanyám, sose leszek szomorú. Csipkés annak a levele, sejde jó szagú, egy leányér, kedves édesanyám, sose leszek szomorú. Házunk előtt, kedves édesanyám, ragyognak a csillagok. Én hozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag meradok. Én tőlem is irigyelik azt a csillagot, amelyik a mamám ablakán.

szegény hajka, hamis, unabaj.

és leli az én kedves galambom. Megkérem a lisztes molnár, ője meg a búzámat. Úgy is más leli az én kedves galambom.

mert akárhány csész vigyázhat az asszonyra, ha nem akar, nem megy az Attilosba. Az asszonynak nem rózsás az élete, az uram a nagyapja léketne, mert az

0: Köszöntöm a hallgatókat, a hétfői hírmagazin jelentkezik, ezúttal három fontos témával várjuk Önöket. A Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács és a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsa ma együttes ülést tart Sensovcin. A tanácskozás központi témája a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének tervezete volt, ahol a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a dokumentum előkészítésének jelenlegi szakaszáról. A részletekről Horváth Dávid beszámolója következik.
1: A Muravidék regionális területrendezési tervének elkészítéséhez jóváhagyott kiinduló pontok alapján, amelyeket a Muraszombati Fejlesztési Központ dolgozott ki, közbeszerzési eljárás keretében választották ki a terv készítőjét, a ZEU Kft.-t. A vállalat 2026 májusáig elkészítette a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének második tervezetét, illetve munkaváltozatát. A második tervezet kidolgozása a 2025. októberében készült első változatot követően az illetékes minisztériumokkal, a területrendezésért felelős szervekkel, a községekkel és más érintett szereplőkkel folytatott szakmai egyeztetések keretében zajlott. A dokumentumot 2026. június 20-a és július vége között további egyeztetéseknek vetik alá nyilvános vita keretében. Ezzel egyidejűleg két szakmai háttértanulmány is készül. A tágabb városi térség urbanisztikai koncepciója, valamint a Goricskói Naturpark területére vonatkozó tájrendezési koncepció. A dokumentum legfontosabb üzenete, hogy a Muravidék fejlődését a következő években a fenntartható területfejlesztés, a települések megerősítése, a mezőgazdasági és természeti értékek védelme, a megújuló energiák hasznosítása, valamint a közlekedési és digitális kapcsolatok fejlesztése határozza meg. A terv egyszerre kíván választ adni a népességfogyás, az éghajlatváltozás és a gazdasági versenyképesség kihívásaira. A részleteket a dokumentum készítői részletesen is bemutatták. A bemutatót viszont némely tanácstagok, kiváltképp néhány polgármester érdektelensége övezte, akik a bemutató során elhagyták az ülést. Damian Angel, a Muravidéki Régiófejlesztési Tanácsának alelnöke, aki Tadej Ruzsics elnök lemondását követően vezette az ülést, nagyobb tiszteletet és érdeklődést várt el a tagoktól, hiszen ez a dokumentum a teljes régió fejlődésének alapját képezi. Az ülésen jelenlévő polgármesterek a bemutatott dokumentumot felemás érzésekkel fogadták. A legnagyobb kritika a területrendezési terv azon részét érte, amely kizárólag a községek központi településeinek fejlődését irányozza elő, a többi település fejlődését viszont figyelmen kívül hagyja. Emellett felhívták a figyelmet a határmenti térségek, kiváltképp a goricskói települések fejlesztésére, hiszen a regionális fejlődést véleményük szerint nem lehet kizárólag a nagyobb központok fejlesztésével elérni. A nyilvános vita során beérkezett észrevételek és javaslatok figyelembevételével folytatódnak az egyeztetések a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének végleges javaslatáról.

0: Ról tájékoztatunk, hogy nem született egyesség a szakmai stábbal, de néhány játékossal sem hosszabbítanak, és felmondtak Posgai Ferenc klubigazgatónak. Bozsik József nem titkolta érzelmeit, amikor a Lendván végzett munkáról, az itt eltöltött 3 évről beszélt azután, hogy elköszönt a játékosoktól, a klubnál dolgozóktól.
1: Az a helyzet, hogy olyan, de erről majd talán a Sallai úr tud bővebben beszélni, ami nekem ugye információ van, hogy annyira megváltozott a klubnak az anyagi státusza a büdzsét tekintve, hogy egy más koncepcióba kell gondolkodni, ami majd ugye itt a következő napokban kiderül, hogy ez éppen mi is, ez már nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, és ugye ennek a koncepciónak az is a része, hogy a szakmai stáb nem tudja folytatni itt a munkát, úgyhogy ez a távozásunk oka. Amikor ide érkeztem 3 évvel ezelőtt, és itt egy szűk mag a vezetésben meghatározott, hogy a Lendvárt egy 3 év alatt építsük fel első osztályú csapatnak, az megtörtént, úgy tudom itt hagyni a csapatot, úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy minden tekintetben első osztályú csapat, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nagyon érzelmes, ugye 3 év van mögöttünk, hullámhegyek, hullámvölgyek, feljutás, kiesés, feljutás, aztán megmutattuk, hogy mit tudunk, én azt gondolom minden tekintetben. Én nagyon büszke vagyok a srácokra, nekik is elmondtam, hogy nagyon jó érzésekkel távozom, és hát meglátjuk, hogy alakul a jövő. Nem tudom még, hogy merre sodor az élet. Nyilván alapvetően most abban a szempontból ugye nehéz nem csak az én az egész stáb helyzete, hogy ugye ez így az utolsó pillanatokban alakult így. Ezt tudjuk talán a szezon lezárása után egyből, akkor ugye lehet, hogy lett volna több lehetőségünk. Most azért már mindenhol elkezdték a felkészülést, tehát valószínű, hogy hosszú idő után lassan 20 éve dolgozom edzőként. Még nem voltam abban a helyzetben, hogy szabadságra menjek, úgyhogy mármint úgy, hogy nincs csapatom, úgyhogy úgy állok most a dologhoz, hogy mivel így alakult, valószínűleg itt ugye itt a szeptember-október környékén előbb ilyen 3-6 hónapos pihenő lesz ez, mert nem hiszem, hogy lesz lehetőségünk ugye most már csapatot találni. Én azt gondolom, hogy ami munkát, meg amit itt csináltunk Lendván, az egy nagyon jó ajánlólevél, úgyhogy ebben a szempontból nyugodtan várom ezt a kis pihenőt, illetve abban a szempontból is, hogy most hosszú idő után újra felidézhetem a gyerekkoromat, amikor egy szabad nyara van az embernek. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet, mert az edzői szakmában arra is készen kell állni, lehet, hogy holnap már valahonnan jön egy hívás. De összességében azt gondolom, hogy ez az életrendje. Egy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik.
0: Veres Balázs pályaedző elmondta, kellemes és szép emlékekkel távozik Lendváról.
2: Szakmailag egy nagyon nagy kihívás volt, hogy külföldön első osztályban és aztán másodosztályban is tudtunk dolgozni. Ez az egyik része, de talán ez, ami az egyszerűbben újra megélhető dolog. A másik, hogy az előnye is, meg a hátránya is az edzősködésnek az, hogy emberekkel dolgozik napi szinten, és a játékosokat, a klub mellett dolgozókat, a klub környezetében dolgozók nyilván közel kerülnek az emberhez, és ez mindig olyan, hogy egy pici darabot a szívéből ott hagy, ahonnan elmegy, mert az élet úgy hozza. De összességében nagyon-nagyon jó kaland volt Józsinak 3, nekem ez a 2 év, úgyhogy mindig jó szívvel fogunk erre visszagondolni, az biztos.
0: Vlaszák Géza kapusedző hangoztatta, jó volt itt dolgozni.
3: Én nagyon jól éreztem magam itt Lendván, meg kell mondjam, hogy 1 évet töltöttem itt, de nagyon jó volt. Úgyhogy csak a legjobbat tudom kívánni az egész környéknek, mert még találkozunk.
0: A kapus munkára való tekintettel melyik mérkőzést emelné ki, amely valahogy megmarad majd emlékként?
3: Mindegyik meccsen a Lukász játszott, a bajnokságról beszélek, és ha nehéz is kiemelni egyet, egy momentum mindenképpen megmarad, ez a Beltinci elleni utolsó bajnoki mérkőzésen itt a stadionban egy nagyon fontos védés, meg ugye az összteljesítmény is az mindenképpen megmarad, de nagyon sokat elviszek magammal, ez majd a jövőbe fogom feldolgozni, mert ezt a fiút úgy választottuk, tehát nagyon keveset tudtam róla, élőben nem is láttam, de szerintem az egyik nagy reménysége a szlovén futballnak, legalábbis remélem, hogy így lesz.
0: Hol folytatja?
3: Mivel elég friss a dolog, még nem tudom. de bízom benne, hogy folytatom azért.

0: valahol a futballban.
1: Úgy tűnik, a játékos keret is változáson megy át. Salói István állítólag holnap áll mikrofon elé. Ma csak azt tudtuk meg a játékosoktól, hogy Josip Marinic és Alex Pichler is új klub után nézhet. Pichler szerint ilyenben még nem volt része. Ez egy specifikus helyzet, amire karrierje alatt nem volt példa. Maradt már szerződés nélkül, de nem ilyen módon, hangoztatta. Nem kellemes érzés. A csapattársaknak, a szakmai stábnak, a klub igazgatónak sem az, aki vele együtt szereplője ennek a történetnek.
2: Zelo specifična situacija, nisem še bil v čem podobnem. Sam ostal brez pogodbe, ampak ne na tak način, tak da nekaj novega ni prijetno, ne meni, tako tudi ne ostalim fantom, trenerju in pač vsem, ki so direktorju, vsem, ki so pač padli v to zgodbo.
1: Abban is ma délelőtt született megállapodás, hogy a lendván maradt NAFTA játékosok edzését, legalábbis a holnapit, Vinko Vedrán erőnléti edző vezeti, aki szintén tagja a búcsúzó szakmai stábnak.
3: Itt a nyár, amikor sokan keresik fel a tengereket, tavakat és a hegyeket felfrissülés céljából. De a gondtalan vakációra hamar árnyék vetülhet, a nyár ugyanis számos kockázatot is rejt. Ezt egy hétvégi bánutai halálos kimenetelű eset is megmutatta. Emellett különösen a felnőtteknek kell tisztában lenniük azzal a más jellegű veszéllyel, amely főleg a gyermekekre leselkedik a vízpartján. Szabó Márkot hallják.
4: Nyáron nem csak nyilvánvaló veszélyek leselkednek ránk, úgy mint a hőségben szerzett égési sérülések és a vízbefulladás lehetősége, hanem a gyermekek jogosulatlan fényképezésének és filmezésének kockázata is felmerülhet a vízpart mellett. Ugyanis van, amikor egyesek fényképezőgépüket és telefonjukat nem kagylók vagy naplementék megörökítésére használják, hanem gyermekeket és serdülőket felvételeznek titokban. A gyermekek fotózása a gondviselőjük engedélye vagy tudta nélkül azonban veszélyes és akár bűncselekmény. Mindenek is minősülhet. A fürdőruhás vagy akár ruha nélküli alig öltözött gyermekek fotói közösségi hálózatokra, vagy akár egyéb kétes weboldalakra is felkerülhetnek. Szélsőséges esetekben pedig idegen elkövetők akár bántalmazási szándéktól vezérelve is kapcsolatba léphetnek a gyermekkel. A Szlovén Köztársaság büntető törvénykönyve bűncselekményként határozza meg a jogosulatlan filmkészítést, úgy mint a pornográf anyagok megjelenítését, előállítását, birtoklását és továbbítását. Ez a kitétel elsősorban a kiskorúakat védi a szexuális kizsákmányolástól, bántalmazást ábrázoló anyagoktól, egyéb a magánéletüket jelentősen sértő felvételek megjelenítésétől, még akkor is, ha azok nem intim jellegűek. A gyermekek strandon való biztonságának legfőbb záloga a jól tájékozott és figyelmes felnőtt. Hívja fel a figyelmet a rendőrség, és a következőket tanácsolják a gondviselőknek és más felnőtteknek, akik idegenek gyanús vagy furcsa viselkedését észlelik a strandon. Először is mindig tartsák gyermekeiket a látóterükben. Ha valaki túlzott érdeklődést mutat a gyermek iránt, vagy az öntudta engedélye nélkül fényképet készít róla, azonnal intézkedjen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha más gyermekről észlel gyanús fényképeket. Figyeljen tehát a gyanús személyekre. Ha olyan tárgyak szokatlan mozgását észleli, amelyekkel el lehet takarni egy fényképezőgépet vagy egy mobiltelefont, és ezeket a tárgyakat a gyermekek felé fordítják, lépjen közbe. Hívja a rendőrséget, figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, a vízimentőket. Beszéljen gyermekével arról, hogy azonnal kérjen segítséget felnőttől, ha valaki fényképet akar készíteni róla. A magánélete ugyanis a strandon is sérthetetlen. A szülők is olykor gondatlanok a fotók közzététekor, hisz gyakran osztanak meg nyaralásukról készült fotókat a közösségi hálózatokon, és néha a gyerekek is láthatóak rajtuk hiányosan öltözve, vagy fürdőruhában, alsó neműben, akár ruha nélkül is. Egy ilyen fotó vagy videó gyorsan szexuális kizsákmányolók kezére kerülhet, akik aztán megoszthatják, vagy közzétehetik azt pedofil hálózatokon és fórumokon. Jó hiszeműségük és kíváncsiságuk miatt a gyermekek gyakran nem tesznek különbséget a jó és a veszélyes kapcsolatok között, sem a való életben, sem online. Ezért szükséges beszélni a gyermekekkel arról, hogy nem minden online barátnak vannak jó szándékai, még akkor sem, ha első pillantásra udvariasnak és barátságosnak tűnnek. Tudtukra kell adni, hogy ne küldjenek idegeneknek és ne tegyenek közzé intim fotókat, és hogy azonnal kérjenek felnőtt segítséget, ha azt veszik észre, hogy valaki a strandon túlzottan nézi őket, fényképeket készít róluk, vagy megpróbál kapcsolatba lépni velük. Jó tudni tehát, hogy a strandon nem csak a fulladás és a leégés veszélye áll fenn.
3: Ez volt a hétfői hírmagazin, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Ugfencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá.
1: Megveszek egy új cipőt.